Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Bibi Rexha és a bomba újdonság, a New Religion, az új album egyik hírvivője. De egyébként nagyon menő, hogy ezen az albumon van egy olyan dal, amiben részben albánul is énekel, így... Csike csike, ez a címe, mozgass a tested, baby, olyan vagy, mint egy atombomba, hát ilyenekről énekel benne. A Faithless klasszikust teljesen újra gondolták, egyébként Faithless közreműködésével, és nagyon bejött ez a dal. Letaroltam az EDM tematikájú slágerlistákat az egész világon. Bibi Rexha, New Religion, a Faithless klasszikus újra gondolva, így lett belőle igazi mai sláger.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy Ray a folytatásban, aki elképesztően erős hetet zárt New Yorkban. Két rangos elismerést is átvehetett a dalszerzői és független művészi munkásságáért. Az egyik a Hall David Starlight Award, bevallom, nem sokat hallottam eddig erről a díjról, a dalszerző hírességek csarnokáról már igen, az ő gálájukon kapta meg ezt az elismerést. Olyan kivételes fiatal dalszerzőknek ítélik oda, akik eredeti dalaikkal hatalmas hatást gyakorolnak a zeneiparra, a másik pedig az Indie Spirit Award, ezt a Billboard eseményén vehette át, kiadó nélküli előadókat díjaznak ezzel a díjjal, hát olyan előadókat, akik elképesztő globális sikereket érnek el, már pedig

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a hajnali műszak mellé is, és hogyha valaki küzd az álomkorral, de mondjuk még dolgoznia kellene, hát kávé helyett egy egészen másfajta lendületet hozok. Accent és a Don't Leave jön az egészségpercek után mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Több száz készítmény okozhat fényérzékenységet és válthat ki akár komoly bőrtüneteket is. Más orvosságok a szervezet hőháztartására hathatnak kedvezőtlenül. Nyári gyógyszerszedési tanácsokat adott a Semmelweis Egyetem fő gyógyszerésze, dr. Sebők Szilvia mester oktató. Antibiotikumok, gombaellenes szerek, szívgyógyszerek, vízhajtók, cukorbetegség elleni készítmények, fájdalomcsillapítók és pszichiátriai szerek, ezek mind olyan gyógyszercsoportok, amelyek használata nyáron fokozott figyelmet igényel, mert fényérzékenységi reakciót válthatnak ki. A fényérzékenységen belül az úgynevezett fototoxicitás felelős az esetek nagyobb részéért, mondta a szakember. Ez akkor alakul ki, amikor a gyógyszer vagy annak bomlás terméke megjelenik a bőr sejtjeiben, és UV-fény hatására a bőr olyan lesz, mintha leégett volna. Ég, szúr, fáj, akár fel is hólyagosodhat. Ezek a reakciók nem egyén, sokkal inkább dózis függők, vagyis minél többet valaki az adott gyógyszerből, és minél több napfény éri a bőrét, annál nagyobb az esélye a fototoxicitásra. A tünetek percekkel, de akár órákkal a napozás után is jelentkezhetnek a napnak kitett bőrfelületeken. Az úgynevezett fotoallergia esetében nem kémiai, hanem immunreakcióról van szó, ami nem dózisfüggő, a bőrben a napfény hatására átalakuló gyógyszer idegen anyagként beindítja a szervezet védekező rendszerét, ekcémaszerű viszkető bőrtüneteket okozva. Az ilyen tünet napokkal a napozás után a ruhával fedett területeken is megjelenhet. A főgyógyszerész hozzátette, hogy mindkét esetre igaz, hogy a panaszok a szemet sem kímélik, égő, irritált, gyulladt szem is lehet a következmény. A visszatérő fényérzékenységi reakciók hosszú távon növelhetik a bőrrák kockázatát, ezért a megelőzés kulcsfontosságú, mondta a mesteroktató. Aki fényérzékenyítő készítményt szed, viseljen minél nagyobb bőrfelületet elfedő könnyű ruhát, használjon rendszeresen fényvédőt. A kezelőorvossal egyeztetve válaszol alternatív gyógyszert, vagy csökkentse a dózist, illetve inkább este vegye be a gyógyszert, mindez segíthet elkerülni a kellemetlen tüneteket.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most Rádió 1. Indul Magyarország legyen.

csak igazi mai sláger megy, és hogyha valamiből árad most a 100% életigenlés és optimizmus, akkor az ez a dal. Jó kis funky house, jöhet? Olaszországból hozom, nagyon-nagyon szeretjük. Nekem a nyár, a kabriózás, a gyümölcs illat jut eszembe. Alex Kenji jön.

igazi mai sláger megy, a hétvége fontos popkulturális történése, hogy férjhez ment Taylor Swift, Travis Kelce a férje, ugye ő egy NFL játékos, tehát nem tudom, hogy felvette a férje nevét Travis Kelce-né. Travis Kelce-né Taylor Swift, valószínűleg nem fogja megváltoztatni. A New York Madison Square Gardenben volt az esküvő június 3-án, ahol Adam Sandler vezette a szertartást, ami azért vicces, mert ugye Adam Sandler főszereplésével volt egy esküvős film, a Nászok Ásza, amiben egy ilyen esküvői énekest alakított a színész. Természetesen tele volt sztárokkal a buli, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Hugh Grant, Ethan Hawke, a magyar származású színésznő Mariska Hargitay, Ed Sheeran is beállt vonatozni, meg töltött káposztát tenni, Camila Cabello, kik voltak még ott, Benson Boone, Zoe Kravitz. Hát van olyan Rádió 1-es, aki ott volt és elmesélni, hogy milyen

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: csak igazi mai sláger, mert hamarosan például a Hertz klasszikus, bár mondhatjuk, hogy az, Purple Disco Machine remixében a jó kis Wonderful Life, és hát Purple Disco Machine-nek, Tino Pionteknek innen is gyógyulást kívánunk. Fülzugás és hirtelen hallásvesztés miatt sajnos törölte a fellépéseit, előreláthatólag július közepéig. Reméljük, hogy gyorsan meggyógyul. Ezt az igazi mai slágert már bekészítettem.
1: Szám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Védett történeti kert lett a budai arborétum. Jogszabály garantálja a jövőben a terület különleges növényállományának és

0: kert történeti értékeinek megőrzését. Ezzel pedig újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a főváros egyik ikonikus zöld területe. A budai arborétum védettségi besorolását a Magyar Kert Örökség Alapítvány kezdeményezésére módosították. Az Építési és Közlekedési Minisztérium 21/2025-ös rendelete hivatalosan is történeti kertté nyilvánította az egykori kertészeti tanintézet területét. Ez hosszú távon biztosítja az arborétum megőrzését az utókor számára. A döntés szakmai alapját az a kert történeti tudományos dokumentáció adta, amelyet a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tájépítészeti, településtervezési és díszkertészeti intézetének kutatói és oktatói készítettek. Az arborétum ezzel nem csak természetvédelmi, hanem kiemelt kert örökségi rangot is kapott. A Gellért-hegy déli lábánál fekvő mintegy 7,5 hektáros terület az ország egyik leggazdagabb gyűjteményes kertje. Több mint másfél évszázada itt működött Magyarország első kertészeti iskolája. A telepítések az 1800-as évek végén kezdődtek, a kert pedig 1975 óta természetvédelmi terület. Ma csaknem 2000 fásszárú dísznövényfajt, több száz hagymás virágot és mintegy 250 évelő dísznövényt mutat be, hosszú évtizedek óta élő tanteremként és kutatási helyszínként szolgálva kertészek és tájépítészek generációinak. Az arborétum része egy dísztér, valamint az Ormos Imre elképzelései alapján kialakított ormoskert is, amelyek a 20. század elejé geometrikus és a modern kertépítészet kompozíciós elveit szemléltetik. A védett történeti kerté nyilvánítással a budai arborétum nem csak Budapest zöld örökségének, hanem a magyar kertkultúra egyik legfontosabb emlékhelyének státuszát is megerősítette.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Well, who's next?
1: Rádió 1, csak igazi ma is. Láger megy éjszaka és hajnalban is. Fél öt előtt járunk egy kicsivel, úgyhogy tulajdonképpen ez most a Dunapart Fest After Party-ja. Rádió 1-es DJ-k voltak már ebben az órában, például Regál Lili, és azok még olyan sztár DJ-ket, nemzetközi sztár DJ-ket, akikkel együtt bulisztunk Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Itt lesz például nem sokára Sam Fett, most pedig Joel Corey, aki a tavalyi fellépőink egyike volt, a Galantis-tel közös dalát hozom. Ezt nagyon szeretjük.

0: gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

kellemes hangzásnál, de ezúttal popposabb irányba megyünk el. Miles Smith jön a Stargazing-gel, aztán itt lesz a Clean Bandit, Sean Paul Emery és a Rockabye. Az igazán korán kellőknek is jönnek az igazi mai slágerek. Itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: A katonaság is segítette a hőség elleni védekezést, újra növelik a Paksi atomerőmű teljesítményét, segítsünk a madaraknak a hőségben. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Jelentős szerepet vállalt a honvédség az elmúlt napok rendkívüli melegének kezelésében. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel és 72 katonával segítették az ivóvíz ellátás biztosítását. A védekezés során csaknem 47 ezer zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak. A Duna lehűlésével ismét emelkedhet a Paksi atomerőmű termelése. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy megkezdik a Paksi atomerőmű teljesítményének fokozatos növelését. A termelést az elmúlt napok rendkívüli hőhulláma miatt kellett visszafogni, mivel a Duna víz hőmérséklete jelentősen megemelkedett. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságos, a folyó hőmérsékletét pedig folyamatosan figyelik, és az élővilág nincs veszélyben. A tartós szárazság miatt minden eddiginél korábban kezdődött az aratás, és bár a gabona minősége kedvező lehet, a termés mennyisége várhatóan elmarad az átlagostól. A csapadék hiány különösen a kalászosokat és a kukoricát viselte meg. A napraforgó ugyanakkor jobban alkalmazkodott a forró száraz időjáráshoz, így ennél a növénynél kedvezőbb termés eredményekre számítanak a gazdálkodók. Segítsünk a madaraknak a hőségben, a tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madár itató a kertben, vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
3: Erre a célra a legjobb a kövöl két férfi araszni 45-50 centi átmérőjű műanyag virág alá, mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elparlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklete is kezelhető.
2: Változóan felhős, napos időben lesz részünk, és helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak egy gyenge hidegfront hatására. Országszerte élénk erős széllökések kísérik majd a nyugati, északnyugati szelet, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet a térségben napközben 25 és 30 fok között alakul. Holnap gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és több tájegységünkön is lehet zápor, zivatar.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Több száz készítmény okozhat fényérzékenységet és válthat ki akár komoly bőrtüneteket is. Más orvosságok a szervezet hőháztartására hathatnak kedvezőtlenül. Nyári gyógyszerszedési tanácsokat adott a Semmelweis Egyetem fő gyógyszerésze, dr. Sebők Szilvia mester oktató. Antibiotikumok, gombaellenes szerek, szívgyógyszerek, vízhajtók, cukorbetegség elleni készítmények, fájdalomcsillapítók és pszichiátriai szerek. Ezek mind olyan gyógyszercsoportok, amelyek használata nyáron fokozott figyelmet igényel, mert fényérzékenységi reakciót válthatnak ki. A fényérzékenységen belül az úgynevezett fototoxicitás felelős az esetek nagyobb részéért, mondta a szakember. Ez akkor alakul ki, amikor a gyógyszer vagy annak bomlás terméke megjelenik a bőr sejtjeiben, és UV-fény hatására a bőr olyan lesz, mintha leégett volna, ég, szúr, fáj, akár fel is hólyagosodhat. Ezek a reakciók nem egyén, sokkal inkább dózis függ. Vagyis minél többet szed valaki az adott gyógyszerből, és minél több napfény éri a bőrét, annál nagyobb az esélye a fototoxicitásra. A tünetek percekkel, de akár órákkal a napozás után is jelentkezhetnek a napnak kitett bőrfelületeken. Az úgynevezett fotoallergia esetében nem kémiai, hanem immunreakcióról van szó, ami nem dózisfüggő. A bőrben a napfény hatására átalakuló gyógyszer idegen anyagként beindítja a szervezet védekező rendszerét, ekcémaszerű viszkető bőrtüneteket okozva. Az ilyen tünet napokkal a napozás után a ruhával fedett területeken is megjelenhet. A főgyógyszerész hozzátette, hogy mindkét esetre igaz, hogy a panaszok a szemet sem kímélik, égő, irritált, gyulladt szem is lehet a következmény. A visszatérő fényérzékenységi reakciók hosszú távon növelhetik a bőrrák kockázatát. tehát ezért a megelőzés kulcsfontosságú, mondta a mesteroktató. Aki fényérzékenyítő készítményt szed, viseljen minél nagyobb bőrfelületet elfedő könnyű ruhát, használjon rendszeresen fényvédőt, a kezelő orvossal egyeztetve válaszol alternatív gyógyszert, vagy csökkentse a dózist, illetve inkább este vegye be a gyógyszert, mindez segíthet elkerülni a kellemetlen tüneteket.
0: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Védett történeti kert lett a budai arborétum. Jogszabály garantálja a jövőben a terület különleges növényállományának és kert történeti értékeinek megőrzését. Ezzel pedig újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a főváros egyik ikonikus zöld területe. A budai arborétum védettségi besorolását a Magyar Kert Örökség Alapítvány kezdeményezésére módosították. Az Építési és Közlekedési Minisztérium 21/2025-ös rendelete hivatalosan is történeti kertté nyilvánította az egykori kertészeti tanintézet területét. Ez hosszú távon biztosítja az arborétum megőrzését az utókor számára. A döntés szakmai alapját az a kert történeti tudományos dokumentáció adta, amelyet a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tájépítészeti, településtervezési és díszkertészeti intézetének kutatói és oktatói készítettek. Az arborétum ezzel nem csak természetvédelmi, hanem kiemelt kert örökségi rangot is kapott. A Gellért-hegy déli lábánál fekvő, mint egy 7,5 hektáros terület, az ország egyik leggazdagabb gyűjteményes kertje. Több mint másfél évszázada itt működött Magyarország első kertészeti iskolája. A telepítések az 1800-as évek végén kezdődtek, a kert pedig 1975 óta természetvédelmi terület. Ma csaknem 2000 fásszárú dísznövényfajt, több száz hagymás virágot és mintegy 250 évelő dísznövényt mutat be, hosszú évtizedek óta élő tanteremként és kutatási helyszínként szolgálva kertészek és tájépítészek generációinak. Az arborétum része egy dísztér, valamint az Ormos Imre elképzelései alapján kialakított ormoskert is, amelyek a 20. század elejé geometrikus és a modern kertépítészet kompozíciós elveit szemléltetik. A védett történeti kerté nyilvánítással a budai arborétum nem csak Budapest zöld örökségének, hanem a magyar kertkultúra egyik legfontosabb emlékhelyének státuszát is megerősítette.
0: A tudásperceket hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

mégis szoros kapcsolatot ápolt a Forma 1-el, de még szorosabbra fűzi idén a szálakat, ugyanis az idei holland nagy díj, Zandvoort, hivatalos záró akkordja lesz Martin Gerix, és ez egy

0: Rádió 1-en.
1: Több ponton is módosulhat az alaptörvény. 22 kutyabarát strand várja a gazdikat és kedvenceiket. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Az országgyűlés elé kerül az alaptörvény újabb módosítása. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be, erről közösségi oldalán számolt be. A csomag egyebek mellett 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, valamint függetlenebb működést biztosítana az alkotmánybíróságnak. A tervezet emellett erősítené a bírói önigazgatást, létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyék pedig ismét megyék lehetnek. A benyújtott javaslatra a Fidesz úgy reagált, hogy ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársasági elnök leváltása, az alkotmánybíróság átalakítása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. Az ellenzéki frakció hétfőn tárgyal a kialakult helyzetről. Egyre több lehetőség közül választhatnak azok, akik négy lábú társukkal együtt szeretnének strandolni. Egy szakmai weboldal összesítése szerint országszerte 22 kutyabarát strand fogadja az app tartókat. A szakemberek kiemelik, hogy Magyarországon már mintegy 3 millió kutya él, és egyre többen tekintenek rájuk családtagként. Ezért folyamatosan nő az igény a házi kedvenceket is befogadó fürdőhelyek iránt. Hozzátették, hogy a kutyabarát strandok a települések turisztikai vonzerejét is erősítik. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, növényvédelmi igazgató.
2: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak. Tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebbtől a legnagyobbig.
1: A változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható, helyenként azonban előfordulhat kisebb eső, záporeső, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szél továbbra is nagy területen élénk erős lesz, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 26 és 31 fok között alakul. Holnap változóan felhős időre számíthatunk, emellett több órára kisüt a nap, elszórtan lehet majd eső, a hőmérséklet csak úgy, mint ma holnap is 30-31 fok körül tetőzik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenekar.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap reggeli ébredezés mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és ebben az órában hozok egy olyan szuperstárt, akinek most hétvégén volt az esküvője. Ő Taylor Swift, aki pedig érkezik, Lady Gaga, hát neki bármi.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

mutatja. Augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Tótihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Adómentes lesz az iskola kezdési támogatás, elindult a Magyarok kenyere program, nőtt a nemzetközi turizmus az év első hónapjaiban. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. Adómentes lesz az iskola kezdési támogatás, az állami segítséget végrehajtás alá sem lehet majd vonni, közölte Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető emlékeztetett, hogy mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családja részesülhet a 100 ezer forintos támogatásban. Az intézkedés célja, hogy enyhítse a szeptemberi tarifkezdés anyagi terheit. Idén is várják a gazdák búza adományait a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem programban. A szervezők augusztus 20-áig fogadják a felajánlásokat, amelyeket ősszel liszt formájában juttatnak el rászoruló családokhoz és közösségekhez. Újdonság, hogy az idei évben már pénzbeli adományokkal is lehet támogatni a programot. A bizonytalan geopolitikai helyzet ellenére is emelkedett a külföldi utazások száma. Az ENSZ turisztikai világszervezetének jelentése szerint 2026 első negyedévében 2%-kal nőtt a nemzetközi turisták száma. Az év első három hónapjában mintegy 307 millió ember utazott külföldre. A legnagyobb növekedést Európa és Afrika turisztikai térségei mutatták. Idén is meghirdette iskolakezdési adománygyűjtő kampányát a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbséget elnevezésű kezdeményezés célja, hogy a rászoruló gyermekek számára megkönnyítse a tanévkezdést. A szervezet augusztus 10-éig várja az adományokat. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
2: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
1: Változóan felhős, napos időben lesz részünk, és helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak egy gyenge hidegfront hatására. Országszerte élénk erős széllökések kísérik majd a nyugati, északnyugati szelet, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet a térségben napközben 25 és 30 fok között alakul. Holnap gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és több tájegységünkön is lehet zápor, zivatar.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Ed Sheeran után pedig az a sztár DJ érkezik, akivel közös dalt dobtak össze, Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It. Valójában 12 évvel ezelőtt már játszották az Ultra Music Fesztiválon, és idén májusban hivatalosan is megjelent. Most Martin Garrix nagy klasszikusát hozom.

itt volt Ed Sheeran, és most Taylor Swiftet hozom. Kettejük kapcsolata több mint egy évtizedre visszanyúló mély barátság és sikeres zenei együttműködés, úgyhogy nem meglepő, hogy Ed Sheeran is ott volt Taylor Swift pénteki esküvőjén. 2012-ben indult az ő kapcsolatuk, egy csomó duettet készítettek, és Ed Sheeran többször hangoztatta, hogy Swift az egyik legkedvesebb ember, akit valaha megismert.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 8 órától Balázsék Weekend, aztán hát ma is lesz top 50-es lista, természetesen a tegnapi ismétlése, ha valaki lecsúszott volna róla, 3 és 5 óra között. Kiderül például, hogy hanyadik Accent és Misha Miller közöse a Don't Leave. Ezt a dalt már bekészítettem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorai.

0: működjen.
1: A katonaság is segítette a hőség elleni védekezést, újra növelik a Paksi atomerőmű teljesítményét, segítsünk a madaraknak a hőségben. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Jelentős szerepet vállalt a honvédség az elmúlt napok rendkívüli melegének kezelésében. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel és 72 katonával segítették az ivóvíz ellátás biztosítását. A védekezés során csaknem 47 ezer zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak. A Duna lehűlésével ismét emelkedhet a Paksi atomerőmű termelése. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy megkezdik a Paksi atomerőmű teljesítményének fokozatos növelését. A termelést az elmúlt napok rendkívüli hőhulláma miatt kellett visszafogni, mivel a Duna víz hőmérséklete jelentősen megemelkedett. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságos, a folyó hőmérsékletét pedig folyamatosan figyelik, és az élővilág nincs veszélyben. A tartós szárazság miatt minden eddiginél korábban kezdődött az aratás, és bár a gabona minősége kedvező lehet, a termés mennyisége várhatóan elmarad az átlagostól. A csapadék hiány különösen a kalászosokat és a kukoricát viselte meg. A napraforgó ugyanakkor jobban alkalmazkodott a forró száraz időjáráshoz, így ennél a növénynél kedvezőbb termés eredményekre számítanak a gazdálkodók. Segítsünk a madaraknak a hőségben, a tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madár itató a kertben, vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
2: Erre a célra a legjobb a kövöl két férfi araszni 45-50 centi átmérőjű műanyag virág alá, mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elparlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet.

0: is kezelhető.
1: Változóan felhős, napos időben lesz részünk, és helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak egy gyenge hidegfront hatására. Országszerte élénk erős széllökések kísérik majd a nyugati, északnyugati szelet, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet a térségben napközben 25 és 30 fok között alakul. Holnap gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és több tájegységünkön is lehet zápor, zivatar.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

csak igazi mai slágermegy. 8 órától érkeznek Balázsék, Balázsék Weekend, most pedig David Guettaék a One Republic-kal közösen, és hát ugye ennek a dalnak az eredetie az Ozone nevű csapat 2003-as világslágere, a Dragostadinté dallama. Nem egy az egyben emelték át a One Republic-kal közösen, hanem a zenéileg teljesen újra értelmeztek és feljátszották az egészet. Új vokált is kapott, és igazi mai sláger lett belőle, az I Don't Wanna Wait.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: megy, csak igazi mai sláger megy. 7:30 előtt járunk egy kicsivel, ez azt jelenti, hogy jönnek nem sokára a legfrissebb hírek, aztán a Rádió 1-es zenéké lesz a főszerep egészen reggel 8-ig, mert akkor meg Balázsék legjobb pillanatai érkeznek majd, Balázsék Weekend. Most pedig egy kicsikét felidézzük a születésnapi fesztiválunk legjobb pillanatait, amikor Cyril zenélt, az Ed Sheeran féle Camera az ő remixében szól mindjárt.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Több ponton is módosulhat az alaptörvény. 22 kutyabarát strand várja a gazdikat és kedvenceiket. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Az országgyűlés elé kerül az alaptörvény újabb módosítása. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be, erről közösségi oldalán számolt be. A csomag egyebek mellett 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, valamint függetlenebb működést biztosítana az alkotmánybíróságnak. A tervezet emellett erősítené a bírói önigazgatást, létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyék pedig ismét megyék lehetnek. A benyújtott javaslatra a Fidesz úgy reagált, hogy ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársasági elnök leváltása, az alkotmánybíróság átalakítása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. Az ellenzéki frakció hétfőn tárgyal a kialakult helyzetről. Egyre több lehetőség közül választhatnak azok, akik négy lábú társukkal együtt szeretnének strandolni. Egy szakmai weboldal összesítése szerint országszerte 22 kutyabarát strand fogadja az app tartókat. A szakemberek kiemelik, hogy Magyarországon már mintegy 3 millió kutya él, és egyre többen tekintenek rájuk családtagként, ezért folyamatosan nő az igény a házi kedvenceket is befogadó fürdőhelyek iránt. Hozzátették, hogy a kutyabarát strandok a települések turisztikai vonzerejét is erősítik. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal honlapján, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, növényvédelmi igazgató.
2: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak. Tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaságbetegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebb a legnagyobbig.
1: A változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható, helyenként azonban előfordulhat kisebb eső, záporeső, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szél továbbra is nagy területen élénk erős lesz, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 26 és 31 fok között alakul. Holnap változóan felhős időre számíthatunk, emellett több órára kisüt a nap, ez szortan lehet majd eső, a hőmérséklet csak úgy, mint ma holnap is 30-31 fok körül tetőzik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

legnépszerűbb rádiós műsorvezetője, teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Rózsin Balázs eddigi legnagyobb partiát.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a rádió egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 10...

0: Magnus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
2: Reklámot hallottak!
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Adómentes lesz az iskola kezdési támogatás, elindult a Magyarok Kenyere program, nőtt a nemzetközi turizmus az év első hónapjaiban. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. Adómentes lesz az iskola kezdési támogatás, az állami segítséget végrehajtás alá sem lehet majd vonni, közölte Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető emlékeztetett, hogy mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családja részesülhet a 100 ezer forintos támogatásban. Az intézkedés célja, hogy enyhítse a szeptemberi tarifkezdés anyagi terheit. Idén is várják a gazdák búza adományait a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programban. A szervezők augusztus 20-áig fogadják a felajánlásokat, amelyeket ősszel liszt formájában juttatnak el rászoruló családokhoz és közösségekhez. Újdonság, hogy az idei évben már pénzbeli adományokkal is lehet támogatni a programot. A bizonytalan geopolitikai helyzet ellenére is emelkedett a külföldi utazások száma. Az ENSZ turisztikai világszervezetének jelentése szerint 2026 első negyedévében 2%-kal nőtt a nemzetközi turisták száma. Az év első három hónapjában mintegy 307 millió

0: utazott külföldre. A legnagyobb növekedést Európa és Afrika turisztikai térségei mutatták. Idén is meghirdette iskolakezdési adománygyűjtő kampányát a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbséget elnevezésű kezdeményezés célja, hogy a rászoruló gyermekek számára megkönnyítse a tanévkezdést. A szervezet augusztus 10-éig várja az adományokat. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
1: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
0: Változóan felhős napos időben lesz részünk, és helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak egy gyenge hidegfront hatására. Országszerte élénk erős széllökések kísérik majd a nyugati, északnyugati szelet, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet a térségben napközben 25 és 30 fok között alakul. Holnap gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és több tájegységünkön is lehet zápor, zivatar.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna, Júli, Sűrű,

0: műsor Balázsék Extra.
1: Van forró vized, Zsűl?
2: Tudsz forralni,
1: tudsz.
3: De nagyon forró.
1: Ki akarok próbálni valamit?
3: A kísérletet,
1: tessék?
3: Hangyákra?
1: Nem, egy kísérletet akarok kipróbálni. Benne vagy?
3: Mehetünk,
1: csináljuk?
3: Ha forró víz van benne, az engem mindig érdekelt.
1: Eszter, benne vagy, úgyhogy Feri, kipróbáljuk?
2: Szerintem az van, hogy szerintem ezt ki kell próbáljuk.
1: Egy bögrényi forró vizet hozzá, léci.
2: Zsűl, tudja, hogy miért hozzá?
1: Ne, fogalma nincsen
3: egyébként. De az a baj, hogy nekem hozzá, tudod? Tehát, hogy innentől kezdve
2: én azért én izgulok. Én másnap csak azért nézem. Ezt tetszik, ez így jó lesz.
1: Na, olvastam egy cikket, kíváncsi vagyok, hogy ez valódi-e, vagy csak itt megint egy ilyen pereskedés van légitársaságokkal szemben. Ül a pasi az ülésem. És azt mondja, hogy soha többet nem lesz a régi a pénisze, mert leforrázták kávéval.
3: Elég!
1: A repülőgépen.
3: Nem kell a víz, Zsűl, gyere vissza!
1: Gyere ide, Zsűl, hozd a vízforralót. Ülsz a széken.
2: Micsoda?
1: Ülsz a széken, és valahogy az ölébe esett a kocsi, amin a kávét szolgálták fel, a vízforraló, ami forró kávé volt, és leforrázták a nadrágján keresztül a 41 évesnek, a férfinak a péniszét. Tavaly decemberben a Virgin Atlantic járatán Las Vegasból tartott Heathrow-ra, és az ölébe ömlött a forró kávé.
3: Tehát égési sérülések.
1: Farmeron keresztül. Nadrágon keresztül.
3: Persze.
2: Attól függ, hogy ki csinálta a kávét, mert nagyon sokfajta kávétársaság van, és van, ahol tényleg nagyon forró. De szerintem de ez most ilyen reptéri kávé, nem?
3: Ez már a repülőgépen volt.
2: Repülőgépen.
1: Nem. Igen, ez a repülőgépen történt,
3: és ott
1: persze.
3: Ugye nagyon forrónak kell lenni, mert mire végigérsz, akkor kihűlne, tehát még az utolsónak is ihatatlanul forró. A farmer nadrágos sztori meg azért veszélyes, mert hogy még tovább melegíti a felületet a farmer nadrág.
1: Az nem védi meg?
3: Hát nem, másodperc a tálcán.
1: Előtte volt a tálca, ott volt a pohár, hozták a kávét, beleöntötték a poharába, de nem vitték el a tálcát, ezért a pohár beleesett az ölébe, és a forró kávé az a lágyékára esett, elviselhetetlen fájdalmat érzett, nem sietett a gép a segítségére, a személyzet 20 percbe telt, míg valaki hozott neki hideg vizet a megégett, felhólyagosodott testre hűtéshez, és az, hogy ott ültem a curomvizes széken, hoztak égés elleni krémet, és bekenték a péniszemet, illetve bekötözték. Wow! Azért ez ilyen odaadott csúvány leszek. Fájdalomcsillapítót és pizsomát adtak neki. Pizsomát átöltöztették, és aztán a repülőtéren orvosi ellátást kap, de nem történt meg, semmit nem foglalkoztak vele, azt mondta, hogy egész életére ott marad a nyom.
3: Hát az látszik, az éget bőr, azt figyelj.
1: Az megmarad.
3: Hát ha át kell ültetni például a bőrt, mert olyan is van, akkor megmarad az körbe, ahol
2: de
3: ugye
2: de akkor miért tudja visszaszívni magába?
1: A kávét?
2: Nem, a péniszét. Tehát, hogy ezt úgy kell kitalálni. De az egész pénisz biznisz rosszul van kitalálva. Azt kell csinálni, úgy kell csinálni, mint a teknősnek a nyakát. Hogyha veszélyben érzi magát, akkor teljesen eltűnjön. Nem csak az a golyók, hanem a pénisz.
1: Akkor visszamegy, igen, mint a teknősnek a feje.
2: Igen, ezt fel kell jelenteni a teremtőnek, hogy ezt rosszul találta ki. Igen. De nem lenne vicces, hogy ez.
1: Igen, veszély van abban a pillanatban, mint a teknősnek a fej behúzódik a páncélba, és eltűnik.
2: Igen, nem most kapja.
3: Az a baj, hogy nálunk ugye a hideg vízre húzódik vissza. Ez meg forró volt. Lehet, hogy még így ki is nyúlt a kis
2: kuki. Nehezen tudom elképzelni, hogy erre így azt mondom, hogy
1: nagyon durva, mert azt mondja a csávó, hogy kihatással van az eset az egész életére, emiatt fel kellett adniuk párjával a gyermekvállalási tervüket, ez létezik.
2: Hát olyan érzékeny marad utána, tud ilyen vathús nőni rá, meg ilyenek.
1: Ne csináld, nem lehet többet gyereket, mert leforrázták a péniszedet egy kávéval.
3: Nem lehet gyereket, hát nem tud kufircolni többet.
2: Mert tudod, a súrgódást nagyon fáj neki a
1: most éreztem meg, hogy ez mi. Ha Nikila oda füle eszembe jut, akkor kicsit látom a férfit magam előtt.
3: Ugyanaz, csak lent.
1: Atya úr is.
2: De nem lehet ezt kicserélni, ezt a bőrt valamire, egy sárpelynek a tokájára?
3: De az átültetés is fáj. Meg
2: hát de
3: után,
2: csak kicsit,
3: de nem
2: de
3: lesz
2: ki kell
3: olyan.
2: Bírni, de utána már jó lesz.
1: De azt írja Virgin Atlantic, figyelj, elnézést kérünk a férfitől, amit a fedélzeten át kellett élnie, és ígérjük, a légútas kísérőket kiképezzük az italok biztonságos kiszolgálására.
3: Jó fejek.
2: Ezek kívül kapni 600 kilométert légi.
1: Igen. Nyilván egy 5 évig elhúzódó per, és aztán a végén nem tudom hány $100,000 kártérítés. De mit érsz vele egyébként, ha
3: egyébként nem működik
2: elég
3: a szerszám.
2: Elég fontos dolgot vettek el tőle, igen.
1: Nektek van-e olyan sérülésetek, ami gyerekkorból idézhető? Tehát ránézel is tudod, hogy hol történt, mi történt, milyen kinek a nagypapája, milyen cseresznyefán voltál föl, hogy varták össze, és hol voltál, és milyen táborban, és milyen nagymamában. Mindenki mondta egy ilyet, tessék. Te mondtál valamit a vaginádról.
2: Epeműtét, 2010.
3: Hát, az már gyerekkor.
1: Túlzabáltam. Neked mit van? Látható?
3: De neki csak lelkisérüléseim vannak.
2: Főleg lelkisérüléseim vannak.
1: Nem mondtad, hogy egy forró van... csörögefánk nem okozott egyszer valamit.
2: A belső sérülés. Csak belül lehet látni. Az arcon látszik, hogy itt van egy, hogy a macska lecsúszott a radiátorról, ami alatt feküdtem.
1: Gyerekkorban?
2: Nem, ez is tavaly volt.
1: Ez tavaly volt. Nincs egy gyerekkori horzsolásod, egy bármi.
2: De. Nekem töréseim voltak. Az a baj, hogy töréseim volt. Mindenemet eltörtem. Volt, hogy négy lábujjamat eltört egy üveglap, ami ráesett. Tehát leválasztott a lábkörről.
1: És az ott ilyen kalapácsújjaid vannak?
2: Addig is azok voltak.
1: Papucsba úgy néz ki, mint a kapaszkodnál?
2: Igen, én kapaszkodós ujjaim vannak.
1: Abszolút. Téged nem lehet fölökni.
2: Nekem nagyon hosszú lábujjaim vannak, igen.
1: Bárki neked még nem tud fölökni, mindig kapaszkodnak a lábujjaid.
2: Erkélyre még visszafogok rajta.
1: Olyan, mint a denevér.
2: Igen.
1: Lóksz érted az erkélyről, de nem esel le.
2: Igen, könyökömet is eltörtem, aztán ugye térdemet is be kell gipszelni, aztán volt. Tehát én nekem ilyenek voltak inkább.
3: Az meg nem látszik.
1: Jó, neked mi van a gyerekkorból, tessék?
3: Tessék, mai napig látszik, itt ez a kör. Megvan?
1: Igen, az új begyeden mutatod a körmöd alatt.
3: A körmöm alatt, ugye az első új begynél, a mai napig érzéketlen a dolog, mert anyukám úgy gondolt, hogy jó ötlet lesz oda dobni felém a nagykést, már nem azért, hogy megöljön, hanem hogy krumplit kell pucolni.
1: És dobta a nagykést.
3: Én meg alányultam, tudod, de csak így, hát nem úgy dobta, mint ahogy azt elképzeljük, hanem így csúsztatta az asztalon, én meg oda nyúltam, és így... Ezt levitte, visszahajtottuk, rákötöztük. Aha. Azóta érdéketlen itt.
1: És ott egy ment. Oda most beleszúrhatnék egy körzőt?
3: Ne, ja, hozz egy körzőt, Gyula!
1: Tényleg full érzékeny?
3: Full.
2: Ne, és csukba a szemed, és add neked, és mondd meg, hogy mikor kapja be.
3: Jó, mikor nyalogatjátok már. Tessék.
1: De ez nem jó. Én szeretem ezeket a gyerekkörülésére. Ránézel a testedre, és tudod, hogy a nagymamámmal voltam itt, a nagypapám azért leesett a létráról, ott álltam alatta. Ezek ilyen szeretemsebb helyek, nem? Hogy így van egy emléket hozzá.
2: Igen, vannak ilyen nagy horzsolásai, azok vannak, de azok mind ilyen tanyázásokból, van biciklizés próbálkozás. Illetve nekem azért áll így az ujjam, nem tudom, látszik-e, mert kosárlabdával, nem, focilabdával kosárlabdáztunk, és akkor út belenyúltam.
3: Végre normálisan helyre tették.
1: Kiegyenesedett a kis ujjad.
2: Igen. Igen.
3: Középiskola kollégiumból van a két, a nagy lábúja meg a mellette lévő között két ilyen folt, mert éjszaka gyufát tettek közé, és meggyújtották. A mai
1: de
3: napig
1: jó
3: ott van.
1: Arcok.
3: Nagyon szerettem.
2: Is csinálták, amúgy
1: ez az minden normális laktanyába, kollégiumba ezt csinálják, igen. Zsűl, mit van gyerekkorban? Ott.
3: Herpes.
1: Nekem el... Csak azért rögül, mert behozott Laci egy pikádot. Behozott egy pikádot.
3: Na mesélj, Gyula,
1: nem,
3: hova szúrjuk?
1: Nem, nem beszélek vele többet, ha nem szúrod bele váratlan a Feri új vegyébe, ugye, mikor nem figyel. Csak én... Nein!
2: Nem tudom, melyik új az? De melyik az a középső?
1: Tényleg érzéketlen?
3: Itt, igen.
1: Szad már bele, akkor gyorsan
2: keményem. De egy gyors vércukot nézzük.
3: De várjál, ha bőrén át megy, azért ott már érzékeny.
1: Mint a Bud Spencer filmben.
2: Nein! Tehát csak így
1: szúrd meg. De Laci is milyen készség, és azonnal behozza a pikádot. Nézzen, azonnal fia hülyeségre azzal vehet, hogy kisétált, és behozott egy pikádot.
2: Fájdalom, azt szeretem, jövök.
1: Ugye, Zsül, mit van? Tessék?
4: Nekem gyerekkoromban eltörött a bal csuklomnál, és rosszul föltöztetett, tehát ez egy kicsit fölfelé áll itt a végén.
3: Tényleg van benne.
1: Van egy ilyen kis gomba kezelő.
4: Ez egyenes, ez egy kicsit fölfelé.
1: Nagyon durva.
4: A szemöldököm még az egyik.
1: Az a nagyapád, az nem az, az csak az a Gábölgyics. Az egy kicsit Gábölgyics lenne.
4: Ott kővel dobtak ennyit, hogy az ő az volt.
1: Semmi köze hozzá, csak Gábölgyics a szemöldököd egy picit. Ezek ilyen jó sérülések, én ezeket szeretem.
2: Na mondjad, igen. Neked mit van?
1: Nekem fűrészelés, akadályverseny, gyerekkor, vizesfa, megfogod a fát, és ahogy fűrészelsz, el kell fűrészelni, szakadó esőbe fűrészeltetnek gyerekeket. Az a feladat. Milyen hülyék ezek? Lenyúlsz jobb kézzel, megtámasztod a fát, ballal tolsz egyet a fűrészen, és abban a pillanatban csontig vágod úgy a kezedet, hogy három öltés itt van, látod, ott van összeöltve. Úgy kinyílt, mint az Alienbe, tudod, amikor így kijön az, ami az arcodra ugrik, így szétnyílt a kezem, láttad a csontot. Anna, mit van?
5: Van egy vágás, egy ilyen kis fehér, nagyon kis semminek tűnik, de ez egy húsvágóbárd.
1: Húsvágóbárd?
5: Húsvágóbárd, rozsdás ráadásul. Föl volt akasztva, képzeld el, egy konyhaszekrény oldalára, egy százas szögre, ugye a bárdba van egy lyuk, a húsvágóbárd, akkor ott föl lehessen akasztva.
1: Igen.
5: Meg így lehajolta. Fölálltam, és a fejemmel levertem, és ahogy esett, ráesett a kezemre, és majdnem levágta a kezemet.
1: Ne csináld, de neki ilyen súlya van.
5: Csontig ment, csuromerő vér volt minden. Hát gyerekkoriból rengeteg síbalesetem volt, ugye sieltünk a Mátrába, hát a lábam az viszonylag rossz állapotban van. Az egy kis térkép, a kis emlékeim birodalma.
1: De hogy megmarad, mennyi gyerekkori emléket felejtesz el, nem? De a sérülés az akkor olyan trauma, hogy arra tudod, ránézel a karodra, a lábad, és tudod, hogy az hol, kivel, mikor.
2: Sokat gondolni, mert kapott egy motort, és ez egy egy rózsaszínű crossmotor volt, ami fiúként egy elég durva bevállás volt, de nagyon tetszett neki, és akkor megkapta ezt a motort, és nem hajtotta vissza a támasztóját. És megakadt a kerítés, hogy elhasalt vele. És, de várjál, és semmi olyan nem lett, de hogy felállt, beletérdelt a visszapillantót a bőrbe. És az összes bele, tehát amit el tudsz képzelni, ez beleállt a térdébe, tudod, ezek az apró szilánkok, tudod, így, hát szerintem ez így nem lesz jó. És akkor utána, hogy összevarták neki, meg kiszedegették be azért, de az, figyelj, azt soha nem fogom elfelejteni, mint egy sűn úgy nézett ki a térde.
1: Nem volt igazán jó gyerekkorod, ha nem ültél STK-ba, ha nem vartak rajtad valamit, ha nem tört el valami, ha nem horzsolt a csontig. Tehát valahogy ez természetesen is volt.
3: Anyád senki nem szétkuszolt
1: rajta. Jó, oké, na, a kis betadin, jó van, menjél, aztán izé, csinál figyelj, tovább.
2: Nekem az volt, ez a ilyen családi legendáriumban, hogy nem tudom, én 4-5 éves lehettem, és vérzett a melbimbom közöttek el. Vérzett a melbimbom.
3: Magától?
2: Nem, ugye elmondom, hogy mi volt a sztori, és a lényeg, hogy anyám jött, hogy mi történt, atya úristen, miért van? És én pontosan tudtam, mi történt, hogy a szijámi típusú macskánkat abuzáltam, aki, hát én magamhoz öleltem, meg elstartolt, és pont így megkarmolt egy a melbimbom, de az nem hagyott ilyen külső elemnyel, csak így elkezdett ott vérezni. És anyám azt hitte, hogy ez valami, tudod, ilyen halálos ítélet. Tehát végig bementünk a kórházba, én végig egy büdös szót nem mertem szólni. Ott ült, ott tudom, hogy 8 órán keresztül a folyosón. Igen, és akkor mondták, hogy na, akkor veszünk egy kis vért, akkor így oda sziszek, csak a macska karmol. De na, akkor 8 órája ott ültünk, tudod. Így azért, tehát amikor tétje lett a dolog, akkor mondtam, hogy amúgy jól esik ez a kis kettesben töltött idő, édesanyám, majd a hűvös folyosón.
1: Gyerek idő.
2: Igen, de akkor anyám fejében minden végig ment, hogy figyelj, ez valami nagyon ritkarák, ilyen véres melbimbók, és a többi, és a többi. Na mindegy.
1: 3 éves korom a szomszédlányal fát vágtunk baltával. Én fogtam a fát, innen puszilag Szandi. 3 éves korban, gondolod, de mi lett abból? A bal lábfejemen egy balta vágási ég van, a kilógó érre játszottam 15 évesen Jani Zalából. Szemmel felakasztottam magam a bicikli szerelő kampóra.
2: Ó, ne!
1: Olyan Isten... volt a szemgolyó, mint a piros biliárd golyó. De hogy minden gyerek mellett ott van egy védőangyal, nem? De mondd meg, hogy olyanokat élsz túl, amit elvileg nem szabadna, de valahogy megmenekülsz.
2: Az unokahúgom jött le a lépcsőn, és az egyik válfa ugyanígy beállt a szemébe. Tehát a válfának az a kampója.
1: Ja.
2: Beakadt a szemébe, hogy hogy csináltam majd,
1: hogy
2: senki
1: nem. De hogy elesett, és megbotlott, és beleakadt a kampó.
2: Ott megkapaszkodott benne, a rajta felakasztva egy korlátra, megkapaszkodott benne, és valahogy így lett egy ilyen lendület, hogy elakadt a kampó, és felakasztott egy a szemébe.
1: Jézus, és nem folyt ki a szeme.
2: Semmi olyan nem lett, de...
1: Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát ittam. Tényleg, és akkor itt a tetanusz az megvan.
3: Bizony.
1: Seggben nagyon fáj, izomba bele, bam, mindenre tetanusz. Mindenre tetanusz.
2: A legfontosabbat feltettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat, nem kihető, de gyerekfogai vannak, kicsit az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. Ez azért van, mert 2 évesen 2 marék legóval leindultam a lépcsőn. Tehát mind a két kezemben volt 2 marék legó, és van egy csiga lépcső a házunkban.
3: És a legót pedig nem engedjük el.
2: Úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat. És elájultam. Kérdeztem, hogy nem tudom, hogy elvittetek a kórházba, hogy áll, nem kellett, jobban lettél.
1: Elmúlt a beszéd, azóta tökéletes. Azóta tökéletesen artikulálsz.
2: Milyen hadarok, akkor ennyi idő volt elmondani a doktornak, hogy mit történt vele.
1: Figyeljetek, a múlt héten még kiköpött egy legó darabot.
0: Nyugalom!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: A katonaság is segítette a hőség elleni védekezést, újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, segítsünk a madaraknak a hőségben. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Jelentős szerepet vállalt a honvédség az elmúlt napok rendkívüli melegének kezelésében. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel és 72 katonával segítették az ivóvíz ellátás biztosítását. A védekezés során csaknem 47 ezer zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak. A Duna lehűlésével ismét emelkedhet a paksi atomerőmű termelése. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy megkezdik a paksi atomerőmű teljesítményének fokozatos növelését. A termelést az elmúlt napok rendkívüli hőhulláma miatt kellett visszafogni, mivel a Duna víz hőmérséklete jelentősen megemelkedett. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságos, a folyó hőmérsékletét pedig folyamatosan figyelik, és az élővilág nincs veszélyben. A tartós szárazság miatt minden eddiginél korábban kezdődött az aratás, és bár a gabona minősége kedvező lehet, a termés mennyisége várhatóan elmarad az átlagostól. A csapadék hiány különösen a kalászosokat és a kukoricát viselte meg. A napraforgó ugyanakkor jobban alkalmazkodott a forró száraz időjáráshoz, így ennél a növénynél kedvezőbb termés eredményekre számítanak a gazdálkodók. Segítsünk a madaraknak a hőségben, a tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madár itató a kertben, vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
2: Erre a célra a legjobb a kövöl két férfi araszni 45-50 centi átmérőjű műanyag virág alá, mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elparlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklete is kezelhető.
1: Változóan felhős napos időben lesz részünk, és helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak egy gyenge hidegfront hatására. Országszerte élénk erős széllökések kísérik majd a nyugati, északnyugati szelet, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet a térségben napközben 25 és 30 fok között alakul. Holnap gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és több tájegységünkön is lehet zápor, zivatar.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
5: 70-es évek undorító fogyókúrája. Feri, mondd meg nekem, hogy ez reális lehet-e. TikTokon és más közösségi oldalokon felkapott módszer nagyon gyors fogyást ígér. Bátor alany vállalkozott rá, hogy kipróbálja és beszámol a végeredményről.
6: Így gyomorra nem lehet.
7: Mi lehet ez?
5: 70-es évekbeli elképesztő fogyókúra.
7: A káposztaleves fogyókúra az később jött
6: nem,
7: be,
6: emlékeztem? Nem, a metamfetamin volt a fogyókúra.
5: Egyébként igen, és nem volt a kövér emberek annyi, mint most. Tehát, hogy egyszerűen valami
6: igen,
5: volt.
6: Mindenki szeletelt egész nap.
5: Mondom, mi van benne, figyelj. Egy bátor vállalkozó kipróbálja. Azt mondja, hogy napi egy üveg bor.
7: Már jó kezdődik, én meg vagyok.
5: Azt tette bele, hogy tojás és steak, ez három nap alatt mínusz 2 kiló.
6: Persze. Jó járom.
5: Ez most az új TikTok őrület.
7: Tehát, hogy ezt így eredménynek könyveljük el a három nap alatt 2 kilót.
5: Hát aztán
7: hogy ő ment. Hogy a jó.
6: Szeri reggel estére tud fogyni.
7: Nem, a fölkelés után. Ennyi. A trónolás után.
6: De, amúgy ez tulajdonképpen egy protein alapú olyan fájdalomcsillapítással.
5: Igen.
7: Hogy nem érzed, hogy
6: Nem emlékszel rá. És ugye rettenetesen dehidratál a fiam.
7: A reggel kell meginni a bort, vagy este?
5: Egy liter, egy üveg bort kell meginni, tojás kell enni sztéket, és azt mondja a TikToker, hogy a bor és a tojás diétaként elhíresült módszer a Vogue egyik 1977-es számába bukkant fel, és elképesztően népszerű lett. És az újság főszerkesztője akkor azt állította, hogy szexinek felszabadultnak érzed magad. Három napos terv lényege, hogy csak bort, fekete kávét, emellett tojást és sztéket szabad enni. Tudományos alapja kevés van, de a diéta szénhidrát megvonásra épít, és cukorból zsírt csinál a szervezet, vagyis lehet ezzel fogyni.
7: A bort nem értem benne.
5: De le van kalóriával.
7: Persze. Várj, de hogyha cukorból csinál, mit?
5: Cukorból, cukor helyett zsírből nyer energiát.
7: A bor lebontásához használja a zsírt? Vagy...
6: Nem tudom, szerintem az van, hogy ha bort megiszod, akkor már mindegy, mit történik veled. És akkor
7: kezdve minden szép.
5: Figyelj, elkezdte a diétát a TikToker, aki ráakadt erre. A bor egy időre elfeledtette vele az éhséget. A hátfájás hamar elmúlt. A zuhanás brutális volt, nem tudom hova.
7: Hova esett?
5: Azt nem tudom, hova esett?
6: Hát az, hogy visszaesett utána. Tehát, hogy feldob a pia.
5: És, ja, és utána visszaesett. Este egyetlen sztéket evett meg, és elég spiccesen tért nyugovóra. A második nap reggelé már éhségrohamokra ébredt, a bor nehezen csúszott, és...
7: De nem, azt írja, hogy a másnap
5: igen?
7: Éhesen fölkelt, de a bor helyre tett minden.
5: De a bor helyre tett minden, estére már alkoholistának érezte magát, és a nap utolsó kortyára nem részegnek, hanem teljesen érzéketlennek érezte magát. A harmadik nap az újdonság varázsa eltűnt, és fejfájással ült a kanapén, kimerült, szédült az éhségtől, ingerülté vált. Tehát valójában...
6: Jó, kiszállítottad magad.
5: Fogyott 2 kilót, és... azt mondja, hogy működik, de nagyon durva. 70-es évekbeli diéta.
7: Jó, baj, hogyha iszol, hogy emlékezzetek vissza erre a pillanatra, tudom, hogy nem volt olyan közel ez, de próbáljunk meg emlékezni, ha iszol, rohadt éhes leszel.
5: Ez így van, ez így
7: tehát
5: van.
7: Tehát este, ha igen. Elkezdesz borozni, vagy bármilyen izét, egy idő után azt érzed, hogy magadra borítod a hűtőszekrény teljes tartalmát, tök mindegy, hogy mi.
5: Mert a fiától éhes leszel. Igen. Tényleg.
6: Én nem aznap leszek éhes, hanem másnap, de akkor viszont nagyon.
7: Na, és ő másnap fölkel is eszik egy tojást, meg egy sztéket.
6: Nem, és az benne lesz a szörnyű, hogy ugye a bor amúgy felnyomja a savadat, minden bajod lesz tőle, és én egyszer ezt a diétát megcsináltam pálinkával. Elmentünk.
5: Majdnem pálinka, egy sztékét, tojás, az kemény. Ez kemény.
6: Nem egy pálinka volt, hanem olyan 9/13, és ez volt, hogy mellette grilleztünk, és ugye ez több napig tartott egy hegyalja fesztiválon, és úgy keltem fel a sátorban, hogy mazsolára szikkadtam. Tehát konkrétan minden víz elhagyta a testemet azonnali jelleggel, és órák voltak, amíg vissza tudtam tölteni magam. És szerintem csak simán nagyon jól kiszáradt.
5: Hogy ennyi, de akkor ez nem működik, tehát a 70-es években is diétáztak, de szarul diétáztak.
7: Igen, teljesen.
5: Nem?
7: Teljesen.
5: Ugye a csávó azért próbálta ki, mert hogy mostanában nagyon népszerű a diétázás, meg a különböző étrendek, de ugye a 70-es években nem volt ekkora küzdelem a súllyal. És azt mondta, hogy kíváncsi volt arra, hogy megnézze, hogy, hogyan próbáltak akkor az emberek megküzdeni azzal, hogy néhány kilót leadjanak. Steak, tojás, egy üveg bor. Mennyire megváltozott azért a diéta, nem?
7: A
5: ma már azért tudományosan alapon működik.
7: A steak, tojás az egyébként nem rossz, ugye? Az úgy önmagában nem rossz, főleg, hogy nincs mellette szénhidrát. Itt az egy üveg bor, azzal azért vannak problémák.
6: Azt írek, hogy ha jobb bepiálsz, utána hazafelé eszel egy aluljárós giroszt, akkor megvan a mínusz 5 kiló is.
5: Akkor megvan.
7: Ilyen alul
6: fölül. Igen.
5: Igen, az üvegbor nem tud működni. Hát az ráadásul tele van kalóriával azért, nem?
6: Tehát nem, egy... a vörösbor nem.
5: A vörösbor nincsen?
6: Azt mondom, hogy a vörösborban van egyfajta, az azért a bikavérszerűség, ami nem, meg a fehér borban a szárazban nagyon sok kevés a kalória.
7: Aha. 60, azt hiszem decinként ilyen 60 kalória van benne?
6: Én egyetemi sokorokban a kocintós esküdtem, amit hogyha felütött egy kis málna szörpel, akkor egészen egy kis rozibor keletkezett. Igen, szóval szerintem a bor amúgy oké.
5: Okay. Aha, és akkor az olyan, mintha leves lenne a hasadban.
7: Igen, arra küldöd, az eltelít.
5: Eltelít, arra küldöd a sztéket és a tojást, és akkor ez, aha.
6: Annyi, hogy borzasztóan feltolja a cukrodat szerintem.
5: Iszonyat.
6: És akkor az azt gondoltak, hogy nagyon nehéz fogyni szerintem, mert utána küzd a tested.
5: Igen. Mit küzdöttek azért ők is a 70-es években? Nem írhatom, mikor benyomják az Ozempiket most, és meg is vagy. Igazából.
6: Azt hiszem, nem is Ozempiknek, hanem Özempiknek.
5: Özempiknek mondják?
6: Igen, olyan lesz tőle, mint egy őzike.
5: Ez az új, ugye ez az új fogyasztószer, amit mindenki igen. nyom, meg kell igen, szúrni.
7: De most már abból is van modernebb.
6: Nem, most már a Mundzsáró van. Az a
5: persze, a kellett írni az aluljáróban a Mundzsáró.
6: Igen.
5: Mundzsáró.
7: Mennyiben van 7000-ben
5: a Mundzsáró?
6: Mennyi
5: a Blahán a Mundzsáró? Szemétégedül lehetek 8000-ben megvan a Mundzsáró.
6: Hétvégén megmutattam az uramnak a Mundzsárót.
5: Mi az, hogy Mundzsáró?
7: Hogy írják?
6: Pó Jaro.
5: Mújaró?
6: Mújaró?
5: Ezt imádom. Jó, engedd el, nem a Powerbank a hét szava, hanem a Mújaró. Igen, szemétégetőről 8000 ebből a 3000 a Mújaró. Parkolóban a Korvináruház mögött 2005 a Mújaró.
6: De mi van akkor, hogyha nem így kell kimondani a nevét?
5: És mit csinál az őzempiket? Beszúrod a Mújaró? Mit csinál?
6: Van egy ugyan két különböző hatóanyagban benne. Az egyikben a GLP-1 van, a másikban meg egy másik.
7: Gép van az egyikben, GLP-1, a másikban meg GIP.
5: Honnan az Istenből tudod ezeket?
6: Figyelj, ha orosz
5: jó, szemek, őszintén, te... ha most szerinted... lemennék a kocsitba, a csomagtartóba, hány doboz Mújaró találnék?
6: Attól függ, hogy mennyire van szükséged.
5: Hol vetted is eredeti Mújaró, és van mellette két hamis iPhone.
6: Meg egy csomó powerbank.
5: Igen,
6: szóval, mennyire van szükség, mennyire szeretnél ledobni?
5: A Mújaró, én már csak a neve miatt is benyomnék egy Mújaró. Tehát a 70-es években steak, tojás és egy üvegból, a 2000-es években, hogy Mújaró.
6: Minden van, figyelj, ha esetleg úgy van, rámennél, van krokodilom, az egy nagyon jó designer drog, az is odárulok. Annyi megeszi belőle az arcodat egy kicsit, de semmi baj.
5: És akkor az Ozempic már lefutott, most már Mújaró.
6: Azt olvasom most mindenhol az interneteken, hogy az Ozempicnek van valami mellékhatása, ami miatt ugye nem volt hosszú távon, de a Mújarót már ezt már tovább fejlődött.
7: Nincs mellékhatás, úgyhogy hadd szóljon mi. Ennyi? Az ugye senkit ne zavarja, hogy ez egy cukorbetegség elleni gyógyszer.
6: A Mújaró
7: már nem.
6: Mert ott valami, az már azt a kifejezett a kövérek.
7: Mert ez nekem mindig, amikor ez ugye nagy divat lett, hogy elkezdtek őzempikkezni.
5: Az óriásit ment, így van.
7: Igen, és akkor így elgondolkoztál rajta, hogy figyelj, egy gyógyszert adsz be magadnak, ami valami betegségre van, hogy az mit hoz magad.
5: Nagy, de ha most 100-ból leszel 70 kiló, vagy 80-ból 50, akkor azért megéri.
7: Nem tudom, hogy megéri.
6: Hát attól függően, hogy egy csomó betegséget megúszol.
5: Előre beadod magadnak, mint a vitamin.
6: Hát nem azt, hanem azt, hogy nem lesz magas vérnyomásod, meg fixálod a cukrodat, meg egy csomó jó dolog. Újra látod a péniszedet. Ezek fontos dolgok.
7: És körülbelül most is meg tudom nézni. Hát ez
6: ugyan, olyan szép, mint a felülről látnám. Csak a perspektíva változott.
5: Igen. De a neve tetszik. Tehát a neve tetszik, igen. Ha ott van a kis R betű mellette, akkor eredeti, ha nem, akkor az vigyázni kell. Vigyázni kell. Mújaró. Ez az új fogyókúra. Na jó, de akkor visszatérve a 70-es évekre, akkor ez kuka, ugye? Tehát, hogy ez így ebben a formában nem működik. Mi olyan parátok van, ami nem történt meg soha, de valamiért azt vizionáljátok, hogyha ez megtörténik, az azonnali szörnyetalás.
6: Csúszd a parkét.
5: Mármi, hogy beleragadsz a csúszd.
6: Igen.
5: Hova?
6: Tehát lesz egy olyan pont, ahol beszorulok, és ezt a fentiek nem veszik észre, és rám csúszik a következő.
5: Ez a legnagyobb parát.
6: Ez az egyik, a másik pedig a lift leszakadás.
5: Na azt értem. A csúszdat kicsit fura. Na, és akkor ez minden lépbe menéstél eszedbe jut?
6: Van egy ilyen fajta szorongás, de tudom, hogy ezt nagyon éled, mert te már szorultál be liftbe, de én lennék...
5: Tavaly nyáron.
7: Igen. Jó, de ő szerette.
5: De én bírtam. Jó, hogy voltunk még 16-an abban a liftben.
6: És nagyon kakuk voltál.
5: Hát egy buli után volt, egy plázsos buli után, megálltunk egy órára. Neked bármi vezetés, motorozás.
7: Láttál már olyan videót, ahogy a mozgó lépcső becsíp valamit, és bedarálja az ember?
5: Mozgó lépcsőnél, ahogy kilépsz, eszedbe jut, hogy mi van, ha padló leszakad.
7: Cipődbe fogja egy lelógó ruhadarabot, és ott állsz, és nem tudsz már leugrani se, mert ugye becsípte valami ruhádat. Én az utolsó lépcsőfogot, a lehet, azt mindig átlépem.
5: Jó, neked olyan félelem, bármi, alagút, tengerben úszás, hogy alulról jön valami.
0: Nagyon vicces, de...
5: Júli csúszdás félelme után nem tudom, hogy tudunk-e durvábbat hallani.
0: Hát ez, figyelj, van olyan.
5: Na?
0: Van egy olyan csótányfaj, ami eleventó jó csótány.
5: Nem. Figyelj, most olyan sztorikat vártam, mint a balesetem lesz jobbra egy jobb kezestől.
0: Nem.
5: Helikopter
0: nem.
5: Rám.
0: Igen, benne a pete az anyaállatba kifejlődő kicsi csótányokkal, és hogy ezek közé, tehát egyszer egy ilyet, tehát hogy ott lennék, és megszületnek a kis fületbe csótányok. Mondjuk. És ez a nagy csótány mondjuk átmegy a lábamon, vagy hozzám ér, és ő közben szűr.
5: Na, ez viszont tetszik. Mert és közben a csótány megáll, ránéz, és azt mondja, Anna, bocs, éppen szülök.
0: Azt mondja, nem, ha nem az légzés.
5: Majd kijönnek a kis csótányok, azt mondják, szia, Anna, mi újság?
6: Anya, ránéz, és téged tekint anyukájára.
0: Érzem a súlyát, tehát azt érzem, hogy papucsba vagyok, ez a vízióm, és érzem, hogy ez a 8 centis, 7-8 centis anyaállat átmászik a lábamon, és flip-flop van rajtam. Olyan szintű szorongás, hogy vannak ezek a bogár.
5: Zseniális. Ennél ma durvábbat nem hallom. A szülőt félek attól, hogy egy csótány rászül a lábamra. Érted? Rászül a lábamra.
0: Eleve szülőcsótány. Kikészülök tőle.
5: Nekem fulladással kapcsolatos dolgaim vannak. Tehát ez mind megjelenik buvárkodásba, ez megjelenik mélyvízbe, ez megjelenik tengerbe, ha én úszom, és nagy hullámok vannak körülöttem. Nekem az a parám, hogy a vasúti sínen megáll az autóm, elviszem vonat, rettegek simán átvenni ezt, síneken átvenni ezt Erika. Nekem az a parám, hogyha a szórakozóján a csapból iszom, és jó ízűen korcsolok, valaki hátulról megfogja a fejem, és beleveri a csaptelepbe. Na én ilyenekre gondolok, ami nem érted, hogy honnan jön, teljesen irracionális, de amikor lehajolsz, eszedbe jut, hogy most fogják beleverni a fejemet, úgyhogy kitörik a fogam. Szeretem ezt az SMS-t, Roli küldte nekünk, én ilyenekre gondoltam. Irracionális félelmeknek semmi oka. Autópályán szembejövő autó, vagy szemből szalagkorlátot átszakító autó. Ez, értem ezt.
8: Amikor áthaladtok mondjuk a Körös-hegyi Völgyhídon, nincsen egy olyan rossz érzésetek, hogyha itt most egy kicsit elrántanám a kormányt, akkor így hús!
5: Az nincs, de a Völgyhídat sokan írták, hogy a Völgyhídon úgy mennek át, hogy nem mennek át, hanem lemennek előtte a településről, átmegy a Völgyhíd alatt, és visszamegy az autópályára, mert a Völgyhíd neki annyira félelmetes, hogy nem bír el fölhajtani. De az nincs, hogy balra rántanám, és ott leszakadok. Tehát azt nem szoktam érezni. Az anyós ülésen ülök, oké a Völgyhíd, de nekem kell vezetni, inkább lejövök az autópályán, és utána vissza. Na most mondd meg, hát milyen irracionális, nem? Én a hajléktalanságtól félek így, irracionális módon, egyedül nincs telenül éhesen fázok, kóborlok valahol. Szörnyű lehet, két helyen dolgozom, szabadnám nélkül, olyan erős ez a nyomás rajtam. Igen,
7: a legnagyobb valós félelem, hogy valahonnan egy kacsa figyel.
5: Még a szeretem. Valahonnan figyel egy kacsa. Ez jó. Mesél róla.
7: Mit érzem közben?
5: Miért jöttél terápiára? Úgy érzem, figyel egy kacsa. Ez jó, szeretem.
7: Most is itt van.

0: Közelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living. A Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Több ponton is módosulhat az alaptörvény. 22 kutyabarát strand várja a gazdikat és kedvenceiket. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Az országgyűlés elé kerül az alaptörvény újabb módosítása. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be, erről közösségi oldalán számolt be. A csomag egyebek mellett 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, valamint függetlenebb működést biztosítana az alkotmánybíróságnak. A tervezet emellett erősítené a bírói önigazgatást, létrehozná a nemzeti vagyonvisszatartást,

0: visszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalt, a vármegyék pedig ismét megyék lehetnek. A benyújtott javaslatra a Fidesz úgy reagált, hogy ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársasági elnök leváltása, az alkotmánybíróság átalakítása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. Az ellenzéki frakció hétfőn tárgyal a kialakult helyzetről. Egyre több lehetőség közül választhatnak azok, akik négy lábú társukkal együtt szeretnének strandolni. Egy szakmai weboldal összesítése szerint országszerte 22 kutyabarát strand fogadja az app tartókat. A szakemberek kiemelik, hogy Magyarországon már mintegy 3 millió kutya él, és egyre többen tekintenek rájuk családtagként. Ezért folyamatosan nő az igény a házi kedvenceket is befogadó fürdőhelyek iránt. Hozzátették, hogy a kutyabarát strandok a települések turisztikai vonzerejét is erősítik. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, növényvédelmi igazgató.
1: A NEVIC aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaságbetegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebb a legnagyobbig.
0: A változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható, helyenként azonban előfordulhat kisebb eső, záporeső, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szél továbbra is nagy területen élénk erős lesz, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 26 és 31 fok között alakul. Holnap változóan felhős időre számíthatunk, emellett több órára kisüt a nap, elszórtan lehet majd eső, a hőmérséklet csak úgy, mint ma holnap is 30-31 fok körül tetőzik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna, Júli, Zsülike, a stand-up királynője, Rászkó Eszter!

0: műsor Balázsék Extra.
1: Egy érdekes hírre bukkantunk, kíváncsiak a véleményetekről, hogy mit szóltok hozzá. Szakítás után mit csinálnak az emberek Kínában, ami begyűrűzött Amerikába, és most már Európába is felüti a fejét. Képzeljétek el, hogy a régi üzenetek és fotók alapján feltanítják a mesterséges intelligenciát arra, hogy egy platformot hozzanak létre, ahol a felhasználók feltöltik a volt partnerükkel a korábban váltott üzeneteket, közösségi média bejegyzéseket és fotókat, és egy MI platform, tehát egy mesterséges intelligencia platform, ezek alapján megalakítja, vagy megalkotja a virtuális ex-partnerüket. Gyerekek, itt tartunk! Tehát te szakítasz valakivel, föltöltesz minden üzenetet.
2: Nem, veled szakítanak.
1: Vagy veled szakítanak, ott hagynak szerelmes vagy, feltöltik, és generálnak egy AI chatbotot.
2: És vele él tovább, mint ami sem történt volna.
1: És vele folytatja a romantikus partner imitációjával, csetelnek, és élik tovább az életüket. Ilyen előre adott állapotban van a mesterséges intelligencia. De digitális exek. Ugyanazzal, csak
2: igen,
1: digitális
2: ugyanúgy
1: formában.
2: Ki, ugyanazok a gondolatai, ugyanúgy beszél, ugyanúgy van minden, csak nincs ott testben, hanem egy AI-jal beszélgetsz. Hát ez beteg.
3: De hát nagyon beteg, igen. Meg haszontalan.
1: Miért lenne haszontalan?
3: Hát azért haszontalan, mert akkor elveszed magadtól a fejlődésnek a lehetőségét, másrészt pedig, hogy most az az ember, aki megbántott téged, vagy megmurdált, vagy bármi most így fenntartani egy kapcsolatot, hogy ne. Tehát ez nem egy kölcsönös dolog.
2: Amikor szerelmes vagy, kicsit ezt a részét értem, hogy szerelmes vagy, és nem akarod elfogadni a szakítás tényét, akkor keres egy ilyen pót ügyed, de amit te mondasz, az meg tökre igaz, hogy a fejlődés akkor hol van, hogy tovább kéne lépni, és akkor még 5 évig egy ilyen mesterséges intelligenciával éled az életed.
1: Megtanulja, hát hogy használta az üzeneteket, milyen nyelvet használta te barátod vagy barátnőd, a fotók alapján már mozgása, a szája is, ahogy beszél, és önállóan gondolkodik maga az AI. Ez nem csak a nosztalgia, mely a történik, azt mondják, Kínában már vizsgálják az eseményt, megvizsgálják a folyamatokat különböző pszichológusok, hanem azt mondják, hogy ez egy ilyen érzelmi függőség, ami kialakult a párkapcsolatban, amit te tovább viszel az AI-jal, és hogy nem tudnak lejönni, és az AI miatt nem is fognak tudni lejönni, és kiszeretni az előző párkapcsolatukból. Rengeteg kínai él már AI kapcsolatban a volt barátjával és barátnőjével.
2: De akkor ott
1: ennyire durva.
2: Hát ez beteg, ott a vége az életednek. Igen. Nem tudsz tovább lépni, nem tudsz új nőbe vagy új férfiba bele szeretni, nem tudsz lezárni, nem tudsz...
3: Egy patológiát támogatsz ezzel digitálisan. A másik pedig az, hogy egy patológiás viselkedést, a másik meg, hogy hol vannak a szerzői jogok ilyenkor, mert most tegyük fel, hogy a Feriről csinálok egy AI Ferit, akivel ugye párkapcsolatot létesítek, és...
2: A béka szerintem elég könnyen tovább lépne.
3: Igen, de gondolj bele, hogy neked téged nem viselne meg, hogy van egy verziód valahol, amit valaki arra használ.
2: Még a verzió, szerintem nem a verzió visel meg benne, hanem az visel meg, hogy te lezárnád a dolgot, de te magad se tud, tehát aki ott hagyta a másikat, és csinálnak róla egy AI-t, ő se tudja lezárni, érted? Hiszen ott van egy mesterséges intelligencia által generált másik Feri, aki meg nem én vagyok, hát engem rohadtul idegesítene.
3: Így van.
2: Hogy én egyébként tovább léptem, már van új barátnőm, mint én, van új családom, és közben tudom, hogy van valaki, ott a béka, aki meg él abban, hogy én ott vagyok neki, de én már nem vagyok ott.
1: Te nem akarsz tovább lépni, ez a te döntésed, hogy nem akarsz tovább lépni. Nekem ez nagyon tetszik, nincs ezzel semmiféle probléma. Egy évig még ott van az exed, igaz, hogy nem tudsz vele lefeküdni, de használod, beszélgetsz vele, este megvitatod a dolgokat, az ő hangját hallod, ez egyfajta gyászterápia. Hát ha erre is
2: nem,
1: tudod használni,
2: a gyászterápiát
1: borzasztó
2: az
1: beteg, de...
2: Azt egyedül kell megvívd. A párod, de már nincs ott, érted?
3: De mi van, ha ráteszik az egészet, a szoftveredet, amit leképeznek, egy bábura. Egy szexbábura.
1: Na, ezt is megcsináltod. Tehát AI alapú szexbábút simán megcsináltod, ahova berakod
3: de
1: a hangot.
3: De emberi jog szempontjában, ez hogyan jó?
1: Azt szerintem ennek semmilyen joga nincsen, de az hangodat használhatom, tehát az, hogy mi együtt voltunk, és én használom a fotódat, meg a hangodat, és én képezek egy karaktert, azzal az ég egy a világon semmi baj nincs. Tízezrek élnek így most már Kínában, hogy nem lépnek tovább a kapcsolatból, hanem benne maradnak, és az előző párjukkal, a partnerükkel, vagy a férjükkel, feleségükkel vannak együtt. Halálesetén, ez a Black Mirror egyébként. Feltöltik valahova az emlékeket, élményeket, és egy AI által generált képmással élnek tovább együtt. Délután 4-kor bekapcsolja az AI-t, beszélgetve hazamegy a munkából, a otthoni rendszerre ráteszi, és beszélget a párjával, aki ugye már nincs ott, de mégis azt éli, mintha ott lenne. Nagyon szürreális.
2: Hát ez ugyanaz a sztori, pár évvel ezelőtt ugye az volt, hogy az elhunyt szeretetből igen. Csináltál egy ilyet. Hát ott is mi történik? Hogy
1: egyfajta klón.
2: Igen, de ahelyett, hogy elgyászolnád, elbúcsúznál tőle, te magad fejlődnél és tovább lépnél, ott állsz valakivel, aki nem az. Tehát
3: Igen, ez nem mondjuk az
2: már ezt arra azt, hogy ez pótol.
1: De ők se gondolják, hogy ez
2: de
1: az.
2: Dehogy nem.
1: Hát nyilván pótolják.
2: Szerintem tökre azt gondolja, hogy az élete ugyanúgy megy
3: viszont
2: tovább.
3: Ez elmond valamit a párkapcsolatnak a minőségéről is, mert hogyha nem vagy valóban kíváncsi a másiknak a véleményére, csak kell valaki, aki húzza a te saját véleményedet. Tehát, ha most egy AI a társad, akkor az azt jelenti, hogy abban tulajdonképpen egyedül vagy. Tehát, hogy az, egy, az a párkapcsolat, mert egy AI a másik, az rólad szól 100%-ban. És nem mondta, hogy nem így
1: és
3: van.
1: És úgy beszél, és azt igen. mondja, és azt csinálja. De hogy te nem is akarsz tovább lépni. Ezek az emberek nem azt mondják, hogy én tovább akarok lépni, csináltam, hogy ők szeretik ezt az embert, aki kirakta őket. Tehát ők azért tartják fönt a klónt, mert ők benne akarnak ebben már, és azt mondják, hogy nem baj, hogy elmész, leképezlek téged, és nekem olyan, mintha ott maradnál.
3: Hát tehát, vagy hogy nem szeretik, csak hogy az egójuk ugye
1: ott. Hát az is őket. Lehet, hogy ott tartja őket, de hogy egy csomó nem akarják elveszíteni, aki volt, én megcsinálta. Te ott hagy szemét, módon kilépsz, én leképezlek Kisferibe, hazamegyek és megiszom veled egy sört. Csak az AI mondja, hogy gyere, ígyunk meg egy sört.
3: De nincs ebben valami nagyon agresszív is amúgy. Mert van benne egy nagyon szomorúság, hogy ugye életképtelen vagy, de ott van az agresszió is, hogy akármilyen verziódban, igen, de végül olyan
1: tette az enyém
3: leszel,
1: vagy.
3: És úgy leszel az enyém, ahogy én akarom. Tehát itt én mondom meg a tempót, és szerintem a párkapcsolat pont, hogy nem erről kéne szóljon, az, hogy minden áron olyanná teszem, amilyet én szeretnék, hanem arról, hogy egymást formáljátok, meg hogy formálódsz, hogy engeded magad formálni igen. is valamilyen szinten.
1: Gyakorlatilag írja valaki, ez egy digitális klónozás. Tehát leklónozzák a párjukat, az exüket, a feleségüket, a barátnőket, a meghalt rokonukat. És valójában érzelmi kapcsolatban maradnak vele, és élnek tovább. Valahol szürreális, de valahol ennyire durva, hogy már itt tart a technológia, hogy ezt meg tudod csinálni, hogy hangok, üzenetek alapján te csinálsz egy karaktert, aki ugyanaz, mint a régi exed, vagy feleséged, vagy férjed. Aki vagy eltűnt, vagy lelépett, vagy meghalt, vagy tovább lépett.
2: Most,
1: de neked
2: üzenet,
1: ott marad.
2: Ha üzeneteink alapján most klónoznám a békát, akkor ezeket mondaná, ugyan ma te mész a gyerekért, már megint ott hagytad a cipődet a folyosón.
1: Elmentem vásárolni.
2: Elmentem vásárolni, igen.
1: Igen, szerinted szép ez a táska? Igen, igen, ebben a formában. Azt mondja, hogy volt osztálytársa megcsinálta, és az ő az exe karakterét Sims játékban, és ott éltek tovább együtt. Az is milyen durva.
3: Igen, de úgy például az érdekel, hogyha mondjuk van egy híres ember, mondjuk ugye itt van a Balázs, és akkor sokan azt mondják, hogy ó, hát a Balázs az ideális férfi, mert ugye nem ismerik rendesen. És akkor azt mondják, hogy izé, hogy na, én akkor a Balázsra akarok párkapcsolatot, és akkor generálnak egy Balást. Amúgy ezt neked kéne megcsinálni, megcsinálhatnád az online Balást, a párkapcsolati Balást, és havi díjért lehetne a párkapcsolatot. Balázs,
1: feltölteném magamat, meg a mondataimat, és velem élhetne együtt.
2: Igen, és beszélgetnétek velem, üzengetnétek egymásnak.
3: Elfeledkezzen a születésnapjáról, meg ilyesmi, legyen egy teljes Balázs élmény. Hogy ez egész úgy jön át, amilyen a valóságban.
1: Bunkó lennék, paraszt, nagyképű, nem szól senki, ez úgy, ahogy általában az a valóságban a van.
3: Generál a néhány ilyen közúti büntetés, amit megkapnál postán, tudod, ilyesmi. A Black Mirror az gyakorlatilag most már core dokumentum filmé fog válni. Hogyha...
1: És valójában ez van, igen.
3: És amikor megnéztük először, akkor berzenkedve úgy ültünk ott utána napokon keresztül, hogy te jó ég. És valószínűleg azért volt ez az érzés bennünk, mert már akkor is éreztük, hogy van racionalitása. Hogy ez meg tud történni.
1: Abszolút, de amikor nézted, akkor nem gondoltad, hogy ez realitás lesz, nem?
3: Ó, én nem, hogy a Feri szoftvert is megnézném. Szerintem Feri ilyeneket mondaná, hogy egyél még abból egyet.
2: Nem vagyok ide azért. Azért
3: tárnyéra, amit nem lehet lefeküdni, na gyere.
2: Így van.
3: Egy proszekó még lecsúszik, nem lecsúszik egy proszekónak.
1: GTA-ban az exem nem rossz ötlet, azonnal elütném autóval. Ugye a GTA-ban azt csinálsz, amit akarsz. Valójában alkotsz egy karaktert, aztán mész össze-vissza, igen. Teljesen jól működne, bár nem tudom, hogy ki az a beteg, aki szakít valakivel, és utána még tovább viszi egy párkapcsolatban, de ez totál Black Mirror.
2: Igen, de nem jó mondott, tehát nem akarnak szakít, szakítani, hanem akitől ugye elszakadtak, tehát akit kirúgtak, azt csinálja meg, aki még azt gondolja, hogy ebbe lett volna egyébként, lehet, hogy örök élet.
3: Szerintem inkább ilyen valóságtagadásról szól ez az egész, hogy nem akarunk felnőni, nem akarjuk, hogy elfogadni, olyan dolgok történnek velünk, amik akaratunk kívül vannak, és akkor ezt lehasítjuk, és azt mondjuk, hogy nem, én akkor is úgy fogok élni, hogy kitaláltam.
2: Meg azzal, nem kell szembesíteni magad azzal, hogy vajon miért lett vége.
3: Igen, meg nem kell ugye megdolgoznod magad.
2: Igen, kell megdolgozni, igen. Nincs vele meló, nem kell szembesülni azzal, hogy valamit elszúrtál, azért hagytak ott, vagy bár csak a másik szerelmes lett valakibe, tök mindegy az indok, hanem az egészet eldobod magadtól, úristen, nem kell vele foglalkoznom, itt van a műcsajom, vagy a műpasim.
1: Igen. Igen.
3: Hagyjásabban a műcsajom.
1: Megcsalásnak számít-e, kérdezi Péter, ha a párom a mesterséges intelligenciával beszélni, még a kapcsolatunk problémáit.
3: Na? Ez kétségbeesésnek számít.
1: Péter kérdezi Miskolcról. Tehát ő még nem töltötte föl a párját egy karakterbe, de már az AI-jal beszéli meg a saját párkapcsolatának a nehézségét és a problémáit, ahelyett, hogy Péterrel beszélné meg.
3: Kézzed, hogy rengeteg embertől hallom ugyanezt, sőt, azt is csinálják az emberek, hogy veszekedés közben kellene, ugye bevonnának szívesen egy harmadik félt, aki igazságot tesz, és a ChatGPT-t vonják be.
1: Mint harmadik fél. Nem csináld.
3: És nem az első eset, hogy hallom ezt másoktól.
2: Várjál, mi összeveszünk valamin, és te egyszer csak azt mondod, hogy jó, akkor kérdezzük meg a ChatGPT-t.
3: Igen. Oh.
1: És rendes, ő igazságot tesz, vagy elmondja, hogy kinek van igaza.
3: Igen, viszont a ChatGPT minden esetben részrehajló, tehát amikor őt kérdezed, akkor valószínűleg a kedvedre fog tenni, amikor válaszol. Nagyon ritkán szokott azért szembesíteni téged valódi, hát ilyen felelősségteljes dolgokkal. A másik, ami szerintem ugye megint egy magány, tehát ez egy elmagányosodást indítványoz az, hogyha nem a másikkal próbáld megbeszélni, hanem befelé spirálozódsz, és akkor a ChatGPT, mint egy ilyen, nem is tudom, ez egy ilyen önsegítő eszköz, de közben pedig azt akarja, hogy te jól érezd magad, és te szeresd őt használni. Tehát a kedvedre akar tenni, mert azt akarja, hogy minél többször használ, tehát úgy alakítja ki a függőséget, hogy nem azt mondom, hogy hazudik, de torzít.
1: Igen, de be tudod állítani egy olyan beállításban, hogy legyen nagyon tényszerű, legyen veled nagyon kemény, mondja el, a szar ötleteid vannak, tehát át tudod állítani a beállításokban, hogy ő milyen legyen veled.
3: Szerinted az emberek megteszik ezt?
1: Nem, fogalmuk nincs erről, igen. De akkor az jó, hogy valaki az AI-jal beszéli meg a párkapcsolati problémáit? Vagy hogy a párjával tenni?
2: Hát az nem.
1: Nem megcsalás,
2: abban az esetben, hogyha egyébként a párjával is megpróbálja ezt a megbeszélést, de nem juttanak dűlőre, akkor nem biztos, hogy rossz hadár.
3: Szürke zóna szerintem. Szürke zóna, mert az jó, hogy elindul benned az igény arra, hogy beszélni akarsz a problémádról, és annak valószínűleg az első lépése ez, hogy kihangosítod a problémát. És lehet, hogy odáig még nem jutottál egy a másiknak, tedd meg, mert mondjuk ennél komplexebb a szituációd, és az jó. Viszont az meg nem jó, hogy megszokott, hogy ezt magadnak oldod meg, és ugye nem viszed ezt párkapcsolati szintérre, ezt a mert hanem sokan azt csinálják, hogy megnyugtatják magukat vele, és azt mondják, jaj, értem, végülis igazam volt, úgy volt igazam, és akkor már nem viszi át ezt ilyen konfliktusra, vagy párbeszéddé a másikkal, hanem csak simán megnyugt, önnyugtatásra, mint egy cumi úgy használja, érted? És az viszont nem fog előre lenníteni a párkapcsolatot, sehogy sem. Ez olyan tulajdonképpen amúgy, mint hogyha lenne egy nagyon közepes minőségű terapeutád, vagy
1: igen. Akivel megbeszéled aját, hogy a pároddal csinálnád, igen.
3: Igen, aki függ tőled anyagilag.
1: Igen,
2: abszolút. És kedves, elbabusgatja a lelkedet.
3: Igen, de ez a függőség az, ami szerintem nagyon rossz, mert az a jó terápia, ahol nincsen függőség egymástól.
2: Mindig van, fizetsz érte.
3: Jó, de ez most nem akarok bunkolni, de egy terapeutának egy embernek a 10.000 forintja, az nem annyira sokat számít. Tehát, hogy az...
1: Gyerekek, azért az nagyon szomorú, hogy ilyen világban kezdünk élni. Engem nagyon érdekel ez a téma, de ez megdöbbentő, hogy emberek már így élnek. Írja Robi. Így van? Hát ebben tényleg ez a megdöbbentő. És ami Kínában történik, az előbb ott itt is megtörténik, és meg is jött a hallgató, aki elmondta, hogy már a párkapcsolati dolgait inkább az AI-jal beszéli meg, mint a saját szerelmével.
3: De írja más, hogy neki pedig a felesége AI-jal iratott meg ilyen leszúrós e-mailt.
1: Mármint, hogy a férjének.
3: Igen. Tehát volt egy konfliktus a férjével, és nem megírta neki, hanem megírta az AI-ja.
1: Tehát megírta a ChatGPT-t, hogy légy, írd meg a férjemnek ezt és ezt, fogalmaz meg.
3: Szomorú vagyok, mert oda rötyentett a garázsfeljáróra, és ezt fogalmaz meg 15 év párkapcsolat, és akkor így tessék.
1: De nem egy rossz ötlet. Ez nem egy rossz ötlet, nem? Hogy erre használod, hogy írd meg, légy.
3: Igen, de akkor nem valósul meg az érzelmi kisülés. Ugye, tehát te nem tudod kérni
1: magadból, igen.
3: Viszont az viszont jó érzés, amikor valaki helyetted megfogalmazza a te érzéseidet, igen. Mert akkor azt érzed, hogy látnak téged, hogy látják az érzéseidet. Mert ugye ez nagyon ritkán szokott előfordulni.
1: Én konfliktus kezelésre használom, a párommal nem lehet ilyenkor veszekedni, ezért módszert kérek tőle, tényszerűen fogalmazok, és tök jó meglátása vannak a ChatGPT hatására. Tehát megmondja neki a megoldó képletet, hogy mit mondjon a párjának veszekedés közben. Egészen durva. Tehát itt van a használat.
2: És üvöltözik veled az, hogy te meg, hé, ChatGPT, figyelj csak,
1: mondd nekem.
3: Nem úgy csinálják, hanem ChatGPT ki. Hallod ChatGPT? Hallod? Ez ő. Ehhez mit szólsz?
1: Ez mennyire durva, hogy ki mire használja már. Te jó Isten. Egészen komoly mélységei vannak.
3: És akkor mi lesz a válogatott sértésekkel, amiket kitalálok hazafelé menet?
1: A ChatGPT átfogalmazza neked. Igen, úgy, hogy az jó legyen. És akkor

mutatja. Augusztus 8-án az Óbudai sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Rózsin Balázs eddigi legnagyobb partiát.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Adómentes lesz az iskola kezdési támogatás, elindult a Magyarok Kenyere program, nőtt a nemzetközi turizmus az év első hónapjaiban. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. Adómentes lesz az iskola kezdési támogatás, az állami segítséget végrehajtás alá sem lehet majd vonni, közölte Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető emlékeztetett, hogy mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családja részesülhet a 100 ezer forintos támogatásban. Az intézkedés célja, hogy enyhítse a szeptemberi tarifkezdés anyagi terheit. Idén is várják a gazdák búza adományait a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programban. A szervezők augusztus 20-áig fogadják a felajánlásokat, amelyeket ősszel liszt formájában juttatnak el rászoruló családokhoz és közösségekhez. Újdonság, hogy az idei évben már pénzbeli adományokkal is lehet támogatni a programot. A bizonytalan geopolitikai helyzet ellenére is emelkedett a külföldi utazások száma. Az ENSZ turisztikai világszervezetének jelentése szerint 2026 első negyedévében 2%-kal nőtt a nemzetközi turisták száma. Az év első három hónapjában mintegy 307 millió ember utazott külföldre. A legnagyobb növekedést Európa és Afrika turisztikai térségei mutatták. Idén is meghirdette iskolakezdési adománygyűjtő kampányát a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbséget elnevezésű kezdeményezés célja, hogy a rászoruló gyermekek számára megkönnyítse a tanévkezdést. A szervezet augusztus 10-éig várja az adományokat. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Süle Katalina, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
2: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
1: Változóan felhős, napos időben lesz részünk, és helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak egy gyenge hidegfront hatására. Országszerte élénk erős széllökések kísérik majd a nyugati, északnyugati szelet, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet a térségben napközben 25 és 30 fok között alakul. Holnap gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és több tájegységünkön is lehet zápor, zivatar.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
5: Itt van a fekete fehér, igen, nem?
6: Igen.
5: Azért ezt most akkor döntsük el gyorsan. Figyeld, itt a játékos. Jó, hallgasd.
7: Úgy van.
6: Hány nap lesz?
5: Add a rövidet.
6: A rövid. Csak a
5: rövid.
6: Csak a rövid. Wellnessezni mentek ma?
7: Úgy van.
6: Hány nap lesz?
5: Add a rövidet újra. Add a rövidet. Fél rövid.
6: Hány nap lesz? Én szerintem ezt a szomszédban mondta ki valaki.
5: Adok rá egy kis hangot még a fülesen. Add újra, add a rövid. Figyelj.
6: Hány nap lesz?
5: Hányszor meghallgatod? Figyelj.
6: Hány nap lesz?
8: Hát ez egy
6: nem hallom. Ne arra, hogy
5: beled,
6: nem hallom bele.
5: Hát Laurel vagy?
6: Laurel
5: vagy mi a másik?
6: Laurin.
5: Vagy mi volt a másik? Lorin vagy nem
6: tudom.
5: Lorin vagy Laurel. Nem hiszem, hogy nem ajátok az igent.
8: Az egy ilyen...
5: Hát figyelj, mutatom újra, figyelj, hallgass, figyelj.
6: Hány nap lesz?
9: Te ott voltál, nem?
5: Igen volt. Én Laurát hallok, és azt, hogy igen. Hát ott mondja, hogy igen. Ott
8: volt a nem.
5: Figyelj, ott volt a nem. Süketek országos világtalálkozója.
8: Fehéret mondott. Most ez jött.
5: Jó, oké, hát figyelj, hallgass.
6: Hány nap lesz?
5: Hány nap lesz, és erre ott... Wellnessezni mentek?
8: Hány nap lesz, arra nem mondom azt,
5: hogy igen. Hallgass, hosszú, add a hosszú. Figyelj, hosszú.
6: Ő még az előző kérdés
5: az, hogy wellnessezni mentek?
8: Én ezt nem adom.
5: És arra mondja, igen. Jó, oké, figyeljetek, hajlandó vagyok teljesen egyértelműen nem megadni. És ha hajlandó vagyok egy nagy bocsánatkérést mindenkitől elfogadni.
8: És többen természetesen írják, hogy te se kérnél bocsánatot, ők se fognak.
5: És természetesen elvenni az ajándékcsomagot. Én szerintem ez egy igen.
8: Ez egy de.
5: Lassítjuk le, külügyminiszter uraim. Green Needle. Green Needle, tényleg. Az, amikor ugye azt hallod, amit az agyad olvas. Mindig ugyanazt mondja, és az agyad ahhoz képest hallja, amilyen szöveget olvasol.
6: Feri,
5: ez nincs meg nektek?
8: Nem, én nem találkoztam vele.
5: Hát ezt ne csináljad már.
8: Van egy csomó ilyen
5: egyébként. Vagytok bolondul?
8: Nem vagyunk, pont ez az.
5: Ez a brainstorm vagy a green needle. Figyeld, itt van. Figyeld. Ez a kettő.
8: Ez green. A green.
5: Jó, és most kezd el a valamelyiket olvasni, és azt vedd le a füles nyugodtan, és csak arra figyelj, amit olvasol, és csak azt fogod hallani, amit olvasol. Az egyik a brainstorm című szó, a másik a green needle. És ugye amit olvasol, te azt hallod. De ha brainstormot olvasod, brainstormot fogja mondani. És azt hallod.
8: Azt hallod.
5: De hogy vagy mindig ugyanazt mondja? De ha tízszer olvasod a brainstormot, tízszer brainstormot
8: van. Igen, és hogyha a green needle-t, akkor azt.
5: Igen. Te se ismerted?
6: Ne, én ennek csak olyan hangja van, mint amikor a csőgörint lenyomod.
5: Próbáld ki. Vedd a füles, kicsit vonulj félre, és próbáld ki.
6: És félre
8: vissza tízszer. Újraindul. Green needle? Egyiket nézed a fölső.
6: Hagyjál már, ez green needle.
5: Mert azt olvasd a brainstormot, és azt fogod hallani.
8: Folyamatosan olvasd magadban.
6: A túrót, ez green needle.
5: Nem tud az lenni, ez brainstorm.
6: Hát nálad.
5: Csináld meg, Anna, vidd ki.
8: Ki a megvezethető? Ki a megvezethető?
5: Amelyiket olvasd el, valamelyiket azt fogod hallani. Ti hol éltek, hogy ilyeneket nem ismertek?
6: Hát te hol élsz, hogy ilyeneket ismersz?
5: Valójában nincs rá magyarázat, hogy miért azt hallod, amit olvas.
0: Nekem is úgy van, mint a Julinak.
8: Mindenki green is hallott. Hogy mi?
6: Hogy olvastam?
5: Hülyék vagytok? Menjél ki, Zsül, hallgass meg. Normális ez
0: vagy. Te vagy a mérlegnyelve.
5: Te vagy Zsül.
6: Az állásodban játszol.
5: Ki vagy rúgva már? Szontja a túlvilágról. Tessék?
8: Nem áll! Azt nem mondja, csak a green needle mondja.
5: Nem, vagyok már, de ti is más hallotok. Tehát, hogy te brainstorm, te brainstorm, te green needle-t hallasz.
8: Így van, hát mi vagyunk a green needle.
6: Igen.
5: Én ilyenekkel vagyok el 6 órát, értitek egy
8: nap? Értünk, mindent értünk.
0: Legdurább, hogy magaddal vitatkozol.
5: Jó, hív fel, adjuk meg neki az ajándékcsomagot. Jó, legyen meg az ajándékcsomag.
6: Úgy is szülinapja van.
5: Szülinapja van, így van. Na, viszont egy érdekes hír, egy Amerika egy államában történt, ugye, milyen hosszú kis cikk ez. És szégyenérzet vezetett egy férfi halálához. Képzeljétek el, hogy mi történt. És szerintem mindenki járt hasonlóan, már nem úgy, hogy meghalt, hanem úgy, hogy kiderült, hogy egy férfi életét vesztette, miután súlyos bélcsavarodás alakult ki nála. A beszámolók szerint azért nem ment el a mosdóba, mert volt egy kezdő kapcsolata, tehát egy induló kapcsolat, és amikor a barátnőjénél tartózkodott, hát szégyelt elmenni a budiba.
6: Oh.
5: Szégyelt elmenni a budiba, mert annak hangja, meg minden más, ugye, velejárója van. Öt napig volt a csajánál, nem ment haza, nem hagyta ott, nem ment el vécére, folyamatosan visszatartotta az ingert, ez idő alatt egyre erősebb hasi fájdalmai lettek, majd bélcsavarodás alakult ki nála,
8: és meghalt.
5: És életveszélyes állapotba került, a férfit később kórházba szállították, de az orvosok nem tudták megmenteni az életét.
6: Jó sikerült, Randi.
5: Az orvosok szerint az eset arra figyelmeztet, hogy természetesen testi szükségleteink vannak, és hogy hiába megyünk randira, vagy valamilyen élethelyzetbe, nem szabad hosszú ideig visszatartani, és erős hasi panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. Öt napot küzdött a hősünk. Azért ezt vegyük végig egy kicsit.
6: Istenem.
5: Kezdő randi, mindenki járt így. Kezdődő kapcsolat. Ugye, hát ezt tudjuk, hogy a kezdődő kapcsolatban azért sokáig nem hull le a lepel, első randi, jobbik első otalvás, jobbik arcodat mutatod, hogy ez az ember mit élt át ebben az öt napban.
6: Miért volt ott egyáltalán öt napig?
5: Tehát ez egy jó kérdés.
6: Nem tudod kiszaladni egy Burger Kingbe, vagy
8: mondjuk bárhova. Ráadásul ez már nem első randi, hát első randira nem költözöl oda öt napot, tehát valószínűleg már ismert.
5: Randi volt, vagy kezdődő kapcsolat, így van, és a csaját hívta magát, és öt napig együtt voltak. Ez a nyomorult, ez gondold el a harmadik naptól kezdve. Az első két napot lehozott. A harmadik napon már fészkelődsz. A negyedik napon már nagyon hosszú egy-egy óra. Ott már nagyon hosszú, öt napig küzdött. Mert nem akarta megmutatni, ami egy kezdődő kapcsolatban sokszor megtörténik, hogy egy kicsit maszkolsz, nem?
6: Hát.
5: Mennyi a rekordod, Gyuli? Hogy állsz, Gyuli, mennyi a rekord?
6: Az első másfél évig
5: kiártam adni a bokor alá.
6: Hát de most ez
5: első másfél évig hát kellett valamit elmaszkolnod. De mi a mosdóba menetel? Vagy? Vere, mi lehet? Tehát mosdó lehet, a csajoknak szerintem a készülés, hogy nem akarja a reggeli arcodat látni, a hajadat nem megcsinálva.
6: Én ezeket mind produkáltam. Tehát ott aludtam egy pasinál, akkor egy picivel korábban felkeltem, azért, hogy kiszaladjak a fürdőszobába, hogy kicsit kisminkeljem magam, hogy reggel, amikor
5: Jézus Mária!
6: És átfordul, és így rám néz, akkor ne azt lássam, hogy mindenem össze van gyűrödve, és fogmosás.
5: De oké, de mondjuk a fogmosás, azt értem, de kisminkelted azért magad korábban, hogy ő...
6: Kicsit korábban felkeltem, igen, hogy egy picit kisminkeljem magam, hogy ne nézzek kiszarul.
5: És nem volt fura, hogy visszafeküdtél az ágyba, és a párnádon alapozó nyomok voltak mindenhol? Ez nem volt fura?
6: Nem, csak egy kis szemspirál, egy kis arcpír.
5: Hát tényleg?
8: Ez pont szét tud kedni a párnád.
5: De miért mostad le este? Nem kell lemosni. És fölkeltél, és a hosszabb ideig tartott?
6: Kisúrantam a fürdőszobába, egy kicsit kisminkeltem, hogy az legyen, hogy amikor reggelt kinyitja a szemét, és így oldalra fordul, és meglát engem a párnán, akkor azt mondja, Istenem, ez a világ legjobb nő.
5: Micsoda hosszú szempillás.
8: És akkor a mosdó? Olyankor intézted el a mosdót is?
6: Vagy nem,
8: azt
6: soha.
8: Azt elvitted valahova.
6: Azt elvittem.
5: Hogy el sem mentél?
6: Nem. Hát pisi,
5: tehát csak még pisi volt, de pisi, hogy akkor volt. Kiugrottál valahova.
6: Hát hogyne, persze, ezeket így szállodába itt-ott, ahol tehát akkor elmentem valahova valami nyilvános vécébe, és akkor inkább ott intéztem.
8: És volt, hogy másfél évig húztad ezt, még mertél úgy nagy vécézni, hogy ő ott volt?
6: Hát
8: azért az haladó.
5: Azért az nagyon haladó.
6: Két ilyen
5: az nagyon haladó.
6: Tartós párkapcsolatom volt, de igen, én azért hosszú hetekig húztam ezt, hogy próbáltam megúszni az első ilyen. Tehát, hogy nekem számomra egy kellemetlen, egy feszélyező dolog az, hogy esetleg ott hagyok hát már mint hogy ott hagyod magad után a szagot, szerintem. Aha. Ez olyan nagyon...
5: Kik a nagyobb a férfiak?
8: Nem, a csajok.
5: A csajok térítenek az elején a jobban, igen? De egy pasiba is lehet gát, hogy nem használja a mosdót, hogy nem zuhajzik ott, hogy nem megy el vécére. De az, hogy fölkelsz korábban, míg ő fölkel, hogy kisminkeld magad, azért ez kemény.
6: Hát az ellenoldalt is megtapasztaltam egyszer.
5: Ő is kisminkelte magát, rájutottál, és ő is minkelt.
6: Nem, ott az első ilyen együtt töltött éjszaka után ő gátlástalanul bement a WC-be, még csak a csapot se nyitotta ki.
5: Rojtosra fosta a bugit.
6: Annyira ciki volt, hogy én így ültem bent ugye hálószobában, és tudom, amikor visszajön, és úgy tesztek, mintha nem történt volna semmi.
5: De miért van vajon? Tehát, hogy tudjuk, hogy a másik is elmegy mosdóba. Tudjuk, hogy ő is pisír, hogy kakér, de hogy valamiért jobb színben akarod magad feltüntetni? Kellemetlennek gondolod? Hát föl kell sminkelni, hogy nem vágod le lábúj körmet, hogy nem mész el mosdóba.
8: Az első időszakban csak jót akarsz magadról. Hát, ha,
5: de az, hogy belőle is hasonló hangok jönnek.
8: Legrendetlenebb embere vagy, ha fölviszel egy csajt, vagy fölmegy hozzád egy pasi, akkor kitakarítasz, a rendet raksz. Nem? Ha ugyanez, a WC, minden ugyanez. Tehát az első X időszakban, a kapcsolat elején mindenki hazudgázik össze-vissza ilyen kisebb-nagyobbakat.
5: Ez a nyomorult, hallod? Ez 5 napig. Figyelj, ez gondold el, hogy ez milyen pokol, hogy a harmadik nap már fészkelődsz, a negyedik nap már nagyon fáj, görcsöl, nem mutatod, izzadsz, csavar. Tehát, hogy ez mi mentő keresztül, mire az 5. nap után bement és belehalt ebbe a dologba. Tehát ez az felfoghatatlanul durva, hosszú éjszakák lehettek azok. Azért 2-3 nap után meg, akinek nagyon lassú a bélműködése, az is azért az úgy picit úgy meg tud csavarni.
8: Azt nem értem, hogy ő nem ment el sehova közben, tehát nem ment el.
5: De ezt kérdezi, hogy miért nem ugrott ki valahova, nem ment el sehova.
6: Nem ment el, meg valószínűleg ez egy ilyen 5 napos maratoni hancúr volt, és akkor ott nem szaladsz ki.
5: Aha.
6: Inkább tartotta. Attól jó feszes.
8: De úgy nem is tud szexelni.
6: Dehogy nem.
5: Szerintem a harmadik naptól már nem. Tehát a harmadik naptól ez már annyira fáj valószínűleg, hogy ott már valójában semmi nem történik.
8: Nincs szex.
5: Tehát ott már semmi nincs. Ott már csak egy ilyen görcsülős, izzadós, kínlódásos, fájós. Ahol a csaj valószínűleg kérdezgette, hogy mi a baj. A negyedik nap már valószínűleg nem beszélt. Tehát, jaj, hogy,
6: csak összeszorított fogal, hogy valami kicsúszott.
5: Érted? De ezt hívják marketing időszaknak.
6: Hát egyébként igen.
5: Igen, mindenkinek van ilyen marketing időszak, amikor a legjobb arcodat mutatod, és nem csinálsz előtte dolgokat, és csalsz egy kicsit a kapcsolatban. Ez egy ilyen természetes csalás akkor.
6: Folyamatos magas sarkú viselés. Például te.
5: Az valójában most is van. Tehát az nincs.
6: Estére leszakad a lábad a rakparton, csak úgy vagy hajlandó sétálni.
5: De nem felszabadító, hogy egyszerűen elmész egyet pisilni, vagy elmész vécére. Tehát, hogy az nincs abban valamilyen nagyon bátor, hogy figyelj, ez van, az első nap cifrára fosod, és megvagy.
8: Tehát, ha kellek, így is kellek.
5: Egy sokkal, tehát hogy ilyenkor kendőzetlenül bátra vagy, őszintén vagy, lehet, hogy még szimpatikusabb is.
6: Tehát a bevezető időszakban ilyen dolgokat nem társz rögtön a párod elé. Az elején hagy higgye azt, hogy te vagy a tökéletes minden tekintetben, hogy te nem kakilsz, vagy hogyha kakilsz, akkor ezt nem veszi észre.
8: De senki nem gondolja, hogy a másik nem
6: kakil. Pontosan tudom, de miért?
8: Mindenki
6: kakil, de az elején nem kakilsz, nem pukizol, nem böffentesz, nem csinálsz semmi olyasmit a párod előtt, ami visszatetsz.
8: Olyan volt, hogy annyira kellett, hogy akkor azt mondtad inkább, hogy hazamegyek, vagy elmegyek?
6: Hogyne.
8: És akkor ott hagyod az első randit, mert
5: nem az
8: egyébként...
5: Hát kitalálsz valamit. Tehát nem az első randit nem, de mondjuk az első éjszaka másnapján. Hazaugrasz, anyád beteg, de van egy macskád.
8: Jaj, meg kellettek.
5: Nem. Vagy leugrasz egy benzin valahova. Én ezt simán el tudom képzelni, hogy emberek elmennek.
6: Azt mondjuk, elmegyünk sétálni valahova, és akkor azt mondom, hogy ó, itt van, csak beszaladok pisilni, mert a pisilés az egyébként egy igazolható történet, és akkor nem pisilek.
5: Mi meló lehet ebből, hogy energiát leginkább nők? Szerintem nők többet, hogy mit fektetnek ebbe? Hogy a kampányidőszakban, hogy a marketing időszakban. Szegeden laktam Budapesten, jártam fel csajozni, az első együtt töltött hétvégén nem mertem elmenni WC-re, vasárnap este elindultam vissza Szegedre, egy 4-es kis Skoda Fábia. Lelkét kitapostam, hogy minél hamarabb leérek Szegedre, amikor hazértem, szembesültem a tényel, hogy a másik itt lakotásom ott van két vaddegen lány. Azt hittem, hogy végem van, bemettem, megtörtént, csak röhögvenyét kérdezek, hosszú hétvége volt. A feleségem, amikor beköltözött hozzám, annyira tartotta magát, hogy nem ment el vécére, így után nem bírta tovább, vödörre kellett leönteni, mert a víznyomás nem volt elegendő, mikor viszont bement. Ezen a ponton levetkőztük az összes gátlásunkat, boldogan élünk. Nem volt kiábrándulás, nagyon nagy szerelem.
8: Látod, van egy pillanat, amikor rátszakadnak azért a gátak.
6: Hát muszáj, nem lehet lehozni azért.
8: Muszáj neki. De a legszebb SMS számomra az, aki azt írta, hogy bár haltam volna bele a szégyenbe 20 évvel ezelőtt az első randin.
5: Ja, hogy
8: akkor meg 20 évet.
5: Ja, hogy hátaság lett a dologból.
8: Igen.
5: Na, azt mondja, hogy az első fél évben le kellett mennie a második emeletről az utcára. 7 éve vagyunk együtt, ma már be is ül mellé megbeszélni a hétvégét. 10 év alatt kb. 4-szer tudtam WC-n menni a páromnál, szinte mikor nem volt otthon, inkább hazavisze, a pisilés sem tudtam nagyon sokáig előtte, se melóba, se sehol, csak otthon. Volt, amikor 3-4 napig bírtam, hogy nem mentem. 3-4 napig bírta, hogy nem mentem.
8: És 10 éve csinálja ezt? Na, azért...
6: Nektek nincsen ilyen egyébként, hogyha mondjuk külföldre mentek, akkor van egy ilyen 2-3 napos átállás? Hogy megérkezik az első
5: szerelmény. De nincsen ilyen nagy jetlag ebből a szempontból. Tehát, hogy, de van a barátaim, akik szenvednek ebben. Hogy...
8: Ott mi zavar? Az idegen hely?
5: Igen, idegen hely.
8: Szobába kell csokizni.
5: Igen, kimozdultál a komfortzónádból, igen.
6: Megváltozik a közeg,
5: ja. Igen. 2 éve vagyunk együtt, de mai napig ki kell mennem a gangra a feleségem vécére, mert télen is. Télen is kizavarja.
8: Utálsz egy 10 percet.
4: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Fönn reggel 6-kor jövünk újra élőben!

0: 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
0: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
5: És ez csak a kezdet?

0: Gyere komppal, menetrendi vagy sétahajóval. Egy cseppjáték bármikor belefér. Ugye sosem láttál még ennyire szépnek? Ismerd meg a Balaton legszebb arcát a Bahart hajóival. A Balaton a vízről az igazi. www.bahart.hu.
1: Újra itt a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Eden Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake, július 16-17-18, Velence.
2: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
3: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
4: Leszállási engedély megadva.

0: változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió 1!
2: Indul Magyarország

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

vagy csak igazi mai slágermegy, és egy igazi díva. A folytatásban Lady Gaga, Adrien pedig írt Nagy Kátáról, azt írt, hogy a lányának Hannának és a barátnőinek, Izának és Vivinek szeretne gratulálni, mert hogy elballagtak a csajok, és most a Balcsi felé mennek. Alsóörs a célpont. Na gyorsan megnéztem, ott 23,7 Celsius fokos a víz. Picit visszahűlt, már nem annyira termál jellegű.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

megy, csak igazi mai sláger megy, most egy generációkat összehozó Rádió 1-es kedvenc, Bibi Rexha, Faithless és a New Religion. 36 éves jelenleg a brooklyni születésű, egyébként albán felmenőkkel rendelkező sztár. Olyan slágereket írt, mint a Monster, az Eminem és Rihanna dal, de készített dalokat Selena Gomeznek, Dick Jonasnak, együtt dolgozott Dolly Partonnal, Snoop Dogg-gal, Cardi B-vel, Pitbull-al, és 5 olyan dala van, amit több mint 1 milliárdszor streameltek, köztük van például az I'm Good, ugye a David Guetta-val közös egykori top 500 nyertes dal, ez pedig az aktuális kedvenc, Bibi Rexha-tól és a Faithless-től a New Religion.

vagy csak igazi mai slágermegy, és ilyen EDM klasszikusok, mint az iménti Avicii, Aloe Black és a Wake Me Up felsorakoztak a következő órára is a Rádió 1-es kedvencek. Butatóba egyet azért így el

Bátya. Augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partia a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos étkezőszékre, és 20-50% kedvezményt számos gamer és irodaszékre. Vásárolj a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

keresztül mixel, majd nem csak a live mix újult meg, így a nyár való tekintettel Summer Edition, de Cookie Weekend Show is, úgyhogy 5 és 7 óra között szólnak majd ma a mixben. Az igazi mai slágerek 7-kor indul.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a vasárnapi pihenéshez is. Hát fura mód, ma van a munkamániások napja, bár vasárnap van, de naptár szerint ez a nap a munkamániásoké. Eredetileg nem az ünneplése, hanem inkább a figyelmeztetése jött létre a nap. Emlékeztető azoknak, akik hajlamosak túlhajszolni magukat, hogy ideje kicsit letenni a munkát, fújni egyet, és a családdal vagy a hobbiukkal foglalkozni. Hát, elvégre vasárnap van, és közben is jó zenék szólnak, hamarosan Hypoton, Norma Jean Martin, és ez a dal...
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpán. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

mutatja. Augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongó közönségét.

0: Tótihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

1946. július 5-én mutatták be a bikinit egy párizsi divat bemutatón. Francia mérnök tervezte, úgyhogy nagyon ki van találva a cucc. Hát kicsit morbid, de a nevét a bikini atollról kapta, ahol akkoriban nukleáris kísérletek zajlottak, mert úgy gondolta, hogy a ruha önmagában bombasztikus. Dua Lipa dala is az.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal. Majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu per kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!

0: Piazza Vita.
1: Brit, a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Eden Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake, július 16-17-18, Velence.
2: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyó uborka darabja

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a déli mixben pedig mixben szólnak a legmenőbb Rádió 1-es zenék. Kellemes hétvégét, a vasárnapi ebédhez jó étvágyat. A mikrofonnál egészen délután 3-ig Kis Márti, akkor kezdődik majd a top 50-es listánk. 5 órától pedig Cookie Mix-el 2 órán át, mert a Live Mix és a Cookie Weekend Show is megújult. Summer Edition. 5 és 7 óra között mixben szólnak az igazi mai slágerek, és 7 órakor kezdődik majd az élő kívánság műsor.
1: Daily Mix a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és egy abszolút aktuális kedvenc a folytatásban. Asszony lett a lányból a hétvégén. Pénteken összeházasodott Taylor Swift és Travis Kelce Amerikában. Jön nem sokára az Opelite a Daily Mixben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
4: Újra itt a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Eden Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake július 16-17-18 Velence.
5: Üdítő, kávé, miért választanál? Itt a Mantaro Cold Brew Café. Friss, pörgős, jéghideg. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
6: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a fesztivál szezon kellős közepén is. Július 5-e van vasárnap, és emlékszünk arra, hogy melyik esemény nyitott az idei fesztivál szezont? Hát persze, hogy a születésnapi fesztiválunk, ahol fellépett Cyril is, Ed Sheeran-dal a Camera, most az ő remixében szól, a Daily Mixben.

egy csak igazi mai sláger megy. Közlekedési infó jött Teklától. Szia Márti, fontos lehet az M3-ason Budapest felé Gyöngyösnél. Két autó ütközött, úgyhogy lezárták a 74-es kilométernél a külső sávot. Tehát még egyszer a paraméterek: M3-as Gyöngyösnél, a terelésben a főváros felé, a 74-es kilométernél lezárták a külső sávot. Egyébként 0620 311 111 a számunk. Taylor Swift dalát bekészítettem, nem sokára, Fate of Ophelia.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Tő egy jéghideg szénsavas Cold Brew élmény. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
1: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország legjobb!

kielégő, szoros, hát szakmai baráti kapcsolatot ápol a csapattal, de főleg Nick Jonas-tal, Bibi Rexa, aki írt is dalt Nick Jonas-nak, illetve amikor koncerteztek a srácok 2019-ben a Happiness Begins turnéjukon, ő volt az elő, nem zenekar.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: 5 óra után, és mivel itt van a nyár, a Summer Edition 2 órás lett, ahogyan a Rádió egy Live Mix is megújult, ugye ott is 2 órásak lettek hétköznapokon a mixek, szóval 5 és 7 között non-stop buli, aztán 7 órától élő kívánság műsor. Ez ma is így lesz. Guru, Josh Project és az Infinity, ezt hozom a folytatásban.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

érdekesség, hogy a műsorban a Szezám utca és a Muppet Show karakterei is felbukkannak. És bár a fenti hármas már hivatalosan bejelentették, a napokban felröppentek a hírek, miszerint Justin Bieber is tárgyalásokat folytat a FIFA-val. Hát ez biztos, hogy nem sokára kiderül, hogy mi igaz ebből. Most őt hozom a folytatásra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
3: Strandfesztivál nyitónap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

legyen csak igazi mai slágermegy. Hamarosan például a Grammy-díjas német DJ producer Purple Disco Machine, akinek az apukája annak idején a berlini fal leomlása előtt Budapestről szerezte be a Bakelit lemezeit, és mutatta meg azokat a gyerekének, a kis Tino Pionteknek. A manchesteri szintipop elektropop zenei duo a Hertz klasszikusát gondolta újra, és készített belőle egy elképesztő jó remixet. Wonderful Life jön nem sokára.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpán. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikor.

mutatja. Augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partia a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Miley Cyrus dala után közlekedési információk a Rádió 1-en. Történt egy baleset korábban az M1-es autópályán, és erről most Enikő is írt. Két autó összeütközött sajnos a terelésben Budapest felé Biatorbágynál. Több kilométeres a torlódás, ez a 17-es kilométernél van a külső sávban. Balesetmentes közlekedés mindenkinek! És a tökéletes autóvezetős zenét már hozom is, Kashmir, de érkezik Eva Max, Hypaton, Sam Smith, aztán jön a Top 50-es listánk is.

Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát ez az a hétvége, amikor nagyon sok mindenről Taylor Swift neve jut eszünkbe. Ugye pénteken volt az esküvője, és hogy azt mondom, hogy Calvin Harris és Rihanna This Is What She Came For daláról is az énekesnő jut eszembe. Hát az nem véletlen, mert hogy ő a társszerzője a dalnak. De az az érdekesség, hogy álnéven szerepelt társszerzőként Nils Sjöberg néven, ugyanis nem akarta, hogy a párkapcsolata elterelje a figyelmet a zenéről. Hát milyen nagyvonalú. Calvin Harrisnek kevésbé volt nagyvonalú, mert amikor megjelent a dal 2016-ban, a megjelenés után volt egy rádiós interjú Ryan Seacrest és Calvin Harris között, és megkérdezték Calvin Harrist, hogy tervez-e közös munkát a barátnőjével, és akkor azt mondta Calvin Harris, hogy tudod, még csak nem is beszéltünk erről, de nem igazán látom, hogy ez megtörténne. Na, ezen annyira bepöccent Taylor Swift és a menedzsmentje, hogy azonnal elmesélték a sztorit, hogy hát bizony, ez a dal Taylor Swift szellemi terméke. Így viszont garantáltan megtudta az egész világ. Ezt hozom most, jön a This Is What You Came For, aztán pedig a Rádió egy Top 50 Györke Attilával. Én Kismerti voltam, tovább

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokár kápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió egy top 50, a 44.
1: Die with a Smile, Lady Gaga-val és azzal a Bruno Mars-szal, aki az európai turnéján ezt a dalt is előadja.

0: szólt. Sigala, Jackson, mi Riptide, 40.
1: Rádió egy top 50, a 39.
0: A Loose Control, Teddy Swims következik, aki hangi adottságai, valamint a vele született tehetsége miatt már egészen fiatalon vágyott a sikerre. A globális népszerűség 30 éves kora felett érte, de azt mondta, hogy így utólag nem is bánja ezt. Most, hogy belecsöppent, pontosan látja, hogy a fiatal önmaga teljesen kisiklott volna. Nem is érti, hogy a fiatalabb sztárok, például Benson Boone, akit nagyon kedvel, hogy birkóznak meg a korai hírnevükkel. Teddy Swims Loose Control, a 39.

0: 50. A 35.
1: A Dracula, Tame Impalától, ami a népszerűségét a közösségi médiának köszönheti, vagy például olyan videójátéknak, mint a Forza Horizon 6, mert hogy autóversenyzés közben erre a dalra is lehet nyomni a gázpedált, vagy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió E!
1: Rádió egy top 50. A 32.

a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 31.

0: ez a Rádió Egy, se a igazi mai sláger megy. A Top 50-ben minden hétvégén Európa, Amerika és Magyarország kedvencei szólnak. A Rádió Egy legjátszottabb dala, és már a legszebb helyezések érkeznek. Az információk után a 24. helyen Teddy Swims énekel The Door.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2000

8-án az Óbudai sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partia a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: legtöbb esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl pluszkártyát, és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
5: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
6: És ez csak a kezdet.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: was born to run. I don't belong to anyone. Oh no.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 2021.
1: Where is my husband? Ray következik. Egy hete volt a Battle Wars, ahol az afroamerikai és más kisebbségi kultúra képviselői díjazzák, de nem csak zenészeket, hanem sportolókat, színészeket is, és olyan meghívottak lépnek fel, mint Ray, az angol énekesnő, édesanyja révén gánai svájci származású. És bár Ray-t sokan a pop és elektronikus slágerei miatt ismerik, a zenei neveltetése a fekete kultúrában gyökeredzik, gyermekként templomi kórusokban énekelt, a zenei stílusát pedig alapjaiban határozta meg az R&B, a jazz, a soul, a gospel, a legújabb lemezén ezt be is mutatja. Erről következik most a Where is my husband, ami a 21.

0: 15.
1: A Stay a Little Longer. Joe Corey érkezik, az angol DJ producer, aki több interjúban is elmondta, hogy amikor zenét ír, gyakran elképzeli, hogyan fog megszólalni az egy nyári

0: Itt is az volt a cél, hogy az első refrén után mindenki együtt énekelje, szabad téren, jó hangosan. Joe Corey, Galantis, Stay a Little Longer. A héten már a 15.
1: Hi, I'm Joe Corey, and you're listening to Radio 1.

a Rádió 1, ez a Top 50 egy kis visszaszámlálása. Nagyjából 10 perccel ezelőtt meghallgattuk Joe Corey és a Galantis közös dalát Stay a Little Longer, az a 15. volt. 14. Accent, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren,

0: 2022-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos fotelre, és 50-70% kedvezményt számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb

0: Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a

0: áruházakban, és szerez sportos élményeket kedvező áron. Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Nem átlagos üdítő, nem átlagos kávé. Mantaro Cold Brew Café. Frissítő egy jéghideg szénsavas Cold Brew élmény. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
4: A Rivieráért nem kell Olaszországig menned, de a Balatonig sem. A budaörsi Belozzóban olasz tésztákkal, pizzákkal, a nyári ízével várunk. Belozzo, pasta, pizza, vita.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
5: Érdekes ez a külön kassa, vagy együtt, nem? Ez is, hogy működik?
6: Hát az én generációm, ugye?
5: És teljesen külön kassa?
6: Szerintem ez abból.
5: De abban is van egy leosztás, kifizeti a számlákat. Ki az, aki bevásárol? Néha te, néha ő. Mi a leosztása a különnek? Mi az, hogy külön kivesz a gyereknek akkor egy cipőt? Ő, mert az az ő dolga.
6: Bárki, én mindenki. Aki oda jut, aki közel van a plázához.
5: Aki oda jut.
7: És egy idő után nem kezditek el föl, tehát hogy nem kezditek el átgondolni, hogy basszus van, azért én a negyedik cipőt veszem, ő meg semmit.
5: Szerintem ez egy fal is lehet egy kapcsolatban, ha egy nő nagyon erősen ragaszkodik ahhoz, hogy ő külön kassza. Ez egy függetlenség, értem, de lehet, hogy a férfinek meg fontos ez a fajta. Nem a függ, hogy függjön a nő, hanem hogy közösen legyenek és gondoskodhasson.
6: De Viki tudja a jelszót a bitcoinokhoz?
5: Nem. Jó, hát most már neki is van, és én tudom az élet. Mi is külön kasszán vagyunk, fizetéskor a számlákat osztjuk, egy héten ő csinálja a nagy bevásárlást, a másik héten én, nyaralást osztjuk. Nálunk egy gyerek van, de nem az övé, így a gyerek az én költségem, ruhaedzés terén, viszont nagyon sokszor ő is meglepi a gyereket bármivel. Mindenkinek a maradt pénz a saját számláról, és vele gazdálkodik, ami ezen kívül kell neki. Azt írja, hogy három számlánk van, egy a férjemek, egy az enyém, egy közös. A közösse havonta ugyanannyit utalunk, abból álljuk a számlákat, egyéb költséget boltba járás, azon van a megtakarításunk, és a sajátunkkal meg úgy gazdálkodunk, ahogy akarunk. A saját számláról tankoljuk az autónkat, vagy a saját számláról fizetem a pillát, a fodrászt, a kozmetikust, ő a sajátját, a borbét.
6: Ez azért
5: milyen érdekes és egyedi megoldás. Egy közös számla, és mindenki beutal egy hónapban valamennyit.
6: Tanítanak az iskolában arról, hogy hogyan tegyél félre pénzt, azt szokták mondani, hogy úgy kell kezdeni a hónapot, hogy ahogy van bevételed, először azt teszed félre, amit félre akarsz tenni, és csak utána kezdesz költeni a hétköznapi kiadásaidra. Csak ugye itt a problémát abból szokott lenni, hogy az egyiknek van, a másiknak nincs.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: keresztül mixerek nektek az igazi mai slágereket. És kivel találkozunk egy kis szünet után, azt is elárulom. Jön Accent, Don't Leave!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpán. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongást.

hölgy bemutatja. Augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partia a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: J. Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.
2: I'm Dua Lipa.
0: Csak. Ma is sláger megy.

érkezik egy igazi nyári feeling. Ő a kedvenc DJ-m, és köszönöm. Üzsel, itt kell mondani, üzsel. Jön Jamaican, ez a szám címe. Hát, szerintem egy pár év múlva élőzni fog David Guetta-ba, mondjuk, van egy közös munka, bizony. Van egy David Guetta és Üzsel új szám. Ez még nem az, ez a sima Üzsel, és nem velem ez a baj. Jamaican, vigyázzatok magatokra, esetleg úton vagytok, tessék vizetni nagyon óvatosan, jó? Nem ígszerek nektek.

0: Sőt, persze mondom, ki nyert. Végre Leclerc, hamarosan érkezik Martin Garrix, Butterfly.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Üdítő, kávé, miért választanál? Itt a Mantaro Cold Brew Café. Friss, pörgős, jéghideg. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
3: A Rivieráért nem kell Olaszországig menned, de a Balatonit sem. A budaörsi Belozzóban olasz tésztákkal, pizzákkal, a nyár ízével várunk. Belozzo, pasta, pizza, vita.
4: Újra itt a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Adam Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake, július 16-17-18, Velence.
5: Magyarország legnépszerűbb esti

0: kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

gyanúsak igazi, ma is leger megy. Lányok, fiúk, 18 óra múlt, 52 perccel. Nem sokára vége az After Party Show Summer Edition. De Summer Edition mit jelent? Nyár, ugye?

Igen, 19 szerű szóraig, oké? Okay? Úgy mondtam most, Irány Brazília, találkozunk Rafinha-val, vagy Neymar-al, Marquinhos, obrigado! Hoppa, bulizunk, tovább, fit!

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát, és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal. Majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
6: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat!

0: időszakban, és szerez sportos élményeket kedvező áron.
1: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Gól!
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Pizza Vita.
1: Brit, a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Eden Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake, július 16-17-18, Velence.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Nem, Miro, nem készülök semmire se.
4: Vagy éppen valószínűleg van valakivel. Fix idő a 6-tól 10-ig. A 6-tól 10-ig. Viszont bekapcsolod a rádiót, hallott, hogy ott van. A fixen nem tudsz megbukni, mert biztos, hogy ben van a rádióban, egy hiszen hallom a hangját.
3: Igen, miért olyan barátságos mindenkivel?
4: Mert ismerősöm úgy bukott, hogy lefotózták egy autómosóban, tuta nélkül a csaj, és az volt a reklámfotó a lift reklámokban. Jézus Mária! Vittem haza egy pontyot. Azt mondtam, én fogtam, azon buktam meg, hogy nem volt a szája megszúrva.
5: Na mondjuk, itt alapos az asszony.
4: Azért az asszony alapos.
5: Aki ezt átnézi a halat, hogy van-e szúrás a száján.
4: A férjem úgy bukott le, hogy SMS-ben megköszönte nekem az előző éjszakát. Nem baj, csak én anyáméknál voltam a gyerekekkel. A hülye, a hülye.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén Kamilla. Szerbusz, Kamilla, hogy vagy?
2: Szia, Kuki. Jól, nagyon jól.
1: Mit jól csináltál már, szabad tudni?
2: Látogatóba voltam a páromnál.
1: Jól sikerült, jó volt?
2: Mondhatjuk, hogy jó volt, igen.
1: Mondhatjuk, ez mit jelent ez, Kamilla?
2: Hát várjuk haza, gyógyuljon, ennyi.
1: Ja, jó, oké, értem. Na, Bibi Rexa, Fitless, New Religion, kinek szeretnéd küldeni, kinek szóljon?
2: Hát a páromnak mindenképpen, a lányomnak, mert ő most vár haza engem, úgyhogy szerintem mire hazaérek, pont meg tudjuk, hogy hallgatni.
1: Igen?
2: Aztán így ennyi, nem mondok ennyi. Ki, amit nem lehet, de egyébként, aki bulizni szeretne, akkor azt hallgassa.
1: Mindenkinek, aki szereti.
2: Mindenkinek,
1: aki
2: mondani.
1: Velem igen. Jó van, rendben. Köszönöm szépen a telefonát. Én köszönöm. És estét. Ciao, ciao.
2: Szia.
1: Fitless, Bibi Rexa, New Religion. Újdonság érkezik nálunk. Imádom.

0: Fiúk, remélem, hogy jól vagytok. A vonatúsa végén kit köszöntsünk.
1: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
0: Kicsit faradt a hangod, úgy tűnik.
1: Ja.
0: Mi történt?
1: Éjszakai lumpolás volt, és még nem hevertem ki.
0: Ahogy nem vagy egyedül, tegnap zenéltem Rackevén, és jó kis buli volt.
1: Van az úgy.
0: Jó volt a közönség.
1: Jártam arra egy részét, láttam. Igen.
0: Ja, ott voltál? Tényleg? Jaj, de jó.
1: Ott is,
0: jabó, oké. Okay. Parti játsza van a túlsó végén, hődém és soraim.

0: latin muzsika kinek szóljon?
1: Igen, az jó, arra fel lehet kérni. Minden fáradt álmos másnaposnak.
0: Jó, oké, rendben. Hát jó, oké. Menj el aludni, jó? Jó. Köszönöm, a telefonáltál. Jó éjszakát. Hello, hello. Hú, de fáradt volt a hangja tényleg. Ale pörögünk újra, Alex Kenji, Bambole, imadom, itt a Rádió 1-en.
2: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Valaki kértől elmenik ugyanabb Taylor Swift, ki az, aki mindjárt kiderül. Szia, hogy hívnak téged, kereszt neved?
2: Norbert.
1: Norbert, mi újság, hogy vagy?
2: Minden jó.
1: Minden jó, oké. Na kinek szeretnék küldeni azt a jó kis Taylor Swift, kinek szóljon?
2: A testvéremnek, Brandonnak.
1: Oké, rendben, köszönöm szépen a telefonáltal, és kivarok neked, kellemes estét, jó?
2: Köszönöm szépen.
1: Ciao, ciao. Na, lányok, fiúk, az egyik SMS itt szól, szia, kuki, boldog születés napot kívánok a férjemnek, üzenem, hogy nagyon szeretem. Viszont nem tudom, ki a férjed, és ki vagy te, mert nem értál semmi, de jó. Oké, akkor boldog születés napot kívánok neki. Érkezik nálunk a legújabb Taylor Swift, a szám címe Opel Light.
0: 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád!

0: Rádió 1-en.
1: Gyorsan megy az idő, itt van a mai utolsó telefonaló. Szia, ki ez, van szerencsém?
2: Hello, Gizmo vagyok.
1: Hello, Gizmo, mi újság, hogy vagy?
2: Jó, csütörtök péntek szombaton dolgoztam, a pihentem.
1: Pihentel már, jól tetted. És akkor mit szeretnél kiállni tőlem, Gizmo?
2: Egy nagy bugidást.
1: Azaz, jó leszek újra, Mecke Victoria Radio Remix, ugye?
2: Igen.
1: Oké, rendben, és kinek szeretnéd küldeni?
2: Anikónak, Józsinak, Nikinek, Bibinek, és persze nekkel, családodnak is, hogy szeretnél.
1: Oké, nagyon szépen köszönöm a telefonáltal, és kívánok neked egy szuper kedves estét, és pihenjél egy nagyot, jó?
2: Oké, szia.
1: Lennek fiúk előtt az idő, hogy én búcsúzom tőletek, nem menjetek sehova, érkezik a diszkosi csapat egy pár perc múlva.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Érdekes ez a külön kassa, vagy együtt, nem? Ez is, hogy működik?
3: Hát ő az én generációm, ugye?
2: És teljesen külön kassa?
3: Szerintem ez abból
2: fog. De abban is van egy leosztás, ki fizeti a számlákat, ki az, aki bevásárol. Néha te, néha ő. Mi a leosztása a külön? Mi az, hogy külön? Ki vesz a gyereknek akkor egy cipőt? Ő, mert az az ő dolga.
3: Márki, én mindenki. Aki oda jut, aki közel van a plázához.
2: Aki oda jut.
4: És egy idő után nem kezditek el föl, tehát hogy nem kezditek el átgondolni, hogy basszus van, azért én a negyedik cipőt veszem, ő meg semmit.
2: Szerintem ez egy fal is lehet egy kapcsolatban, ha egy nő nagyon erősen ragaszkodik ahhoz, hogy ő külön kassza. Ez egy függetlenség, értem, de lehet, hogy a férfinek meg fontos ez a fajta. Nem a függ, hogy függ jön a nő, hanem hogy közösen legyenek és gondoskodhasson.
3: De Viki tudja a jelszót a bitcoinokhoz?
2: Nem.
4: Jó, hát az
2: most már neki is van, és én sem tudom az élet. Mi is külön kasszán vagyunk, fizetéskor a számlákat osztjuk. Egy héten ő csinálja a nagy bevásárlást, a másik héten én nyaralást osztjuk. Nálunk egy gyerek van, de nem az övé, így a gyerek az én költségem, ruhaedzés terén, viszont nagyon sokszor ő is meglepi a gyereket bármivel. Mindenkinek a maradt pénz a saját számláról, és vele gazdálkodik, ami ezen kívül kell neki. Azt írja, hogy három számlánk van, egy a férjemek, egy az enyém, egy közös. A közösre havonta ugyanannyit utalunk, abból álljuk a számlákat, egyéb költséget boltba járás, azon van a megtakarításunk, és a sajátunkkal meg úgy gazdálkodunk, ahogy akarunk. A saját számláról tankoljuk az autónkat, vagy a saját számláról fizetem a pillát, a fodrászt, a kozmetikust, ő a sajátját, a borbét.
3: Ez azért
2: milyen érdekes egyedi megoldás. Egy közös számla, és mindenki beutal egy hónapban valamennyit.
3: Akkor tanítanak az iskolában arról, hogy hogyan tegyél félre pénzt, azt szokták mondani, hogy úgy kell kezdeni a hónapot, hogy ahogy van bevételed, először azt teszed félre, amit félre akarsz tenni, és csak utána kezdesz költeni a hétköznapi kiadásaidra. Csak ugye itt a problémát abból szokott lenni, hogy az egyiknek van, a másiknak nincs.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Gyűrűvel és

0: Képestét mindenkinek, én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel, DJ Junior vagyok, FM-en, webben, applikáción keresztül, és hát kérem szépen, én köszönöm mindenkinek a tegnapi klub speedes bulit, szenzációs volt, legközelebb egyébként majd karácsony és szilveszter között találkozunk, ahogy azt szoktuk, addigra 31 éves lesz a klub.
1: Ladies and gentlemen, madame, herr, madame, messi, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hambai PG, és itt leszek egészen este 9-ig, én köszönöm neked, meg hát ugyebár a Schulznak, hogy mennyire jót röhögtem rajtok ezen a délután rendezvényen, és köszönöm Harkának, meg köszönöm a szombat estét, mert ott is nagyon jól éreztem magamat.
2: Na, akkor kezdjünk még az a Side Piece lemezével, a Cry For You-val, köszöntjük a rádió egy hallgatóit, és kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást!

0: Hasad elég tisztaságú, magas BPM tartalom volt, rendszínűleg a diszkosít a Rádió 1-en. Na hát, tegnap volt adrenalin. Volt adrenalin, az volt. Ma, hogy Bakelitről játszottunk, én nem tudom hány éve nem játszottam Bakelitről egyébként elektronikus zenét, úgyhogy több mint egy héten keresztül válogattam el ezeket, és olyanokat találtam, hogy hihetetlen, és nagyon érték. Tehát köszönjük mindenkinek, aki eljött.
1: Én sem tudom,

0: Rádió egy, csak igaz, ma is Sláger megy diszkosít Radio Show, DJ Junior, Bárányától és jó magam, Hambai PG. Szerdán belevágunk az 50 órás Guinness rekord kísérletbe. Egyébként ugye már körülbelül kora este, valamikor pénteken lesz vége, hogyha túlélem, majd beszámolok róla.
1: Most pedig jönnek az ünnepeltek. Névnaposok ma többek között az Emesék, Sarolták, Antalok, Lottik, Vilmosok, Zoék.

0: Juniort meg nem annyira, mert most mutat ilyen rettentő videókat, amiben egyébként diszkozik Bakelitről, ezt miért csinálja? Nem, ez csak úgy megmutattam, hogy így volt otthon a DJ pult összerakva.
1: Fantasztikus.
0: Ez fantasztikus.
1: Hogy örült meg?

0: azt nem tudod, hogy merre leszel majd, hanem hogy most mi van.
1: Annál sokkal nagyobb volt.
0: Nagyon. Tudom. Meg az jutott még eszembe, hogy egyébként elmész, és ugye el kell menni egyszer, azt megmondta a Kossuth apánk is, mindjárt egyszer kell menni, viszont amikor ő visszajön, akkor meg én megyek el.
2: Jézus Szent.
0: Mert nekem se kell majd mennem, ha el kell menni, ennyi.
2: Jézus Szent, már egy biztos, ugye bár, hogy jövő héten Guinness rekord kísérlet, aztán pénteken, miután befejeztem az 50 óra diszkozást, én még elmegyek két helyre játszani, megyek bobozni Balaton Fűszfüred, utána pedig Turkelére, szombaton pedig Balatonfüred, és onnan még lehet, hogy a fővárosba is vissza kell jönnöm. Szóval vasárnap szerintem felejtsd el.
1: És most egy dalpremiér következik itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágerek között a diszkósítben, természetesen Biztonságban. Annak idején Madonna lemezét, a Musicot nagyon-nagyon sokat játszottam eredetiben, aztán pár héttel ezelőtt hallottam belőle egy egészen használható kis verziót, na én ezt alakítottam át. Úgyhogy ma először itt a Rádió Egyen, Madonna, Music, Biztonságban.

0: mondjatok meg, még lehet ebből valami. Na, én ezt mondom, hogy lehet ebből valami, úgyhogy...
1: mondjuk, te...
2: Haverja,
1: 25-t fogok játszani. 10 év múlva. Mert addigra lelassulok. Jó,
0: nem. Nem, én csak annyit akartam mondani, hogy ha jobbak lesznek, akkor bármi előfordít.
2: Jobbak? Hát minden jobbak?
1: Én csak rosszabb lehetek. Jó, mehetünk tovább a rádió, az igazi mai slágerek között. Már is érkezik a Alec Human és a Black Mamba. Ez annyira AI, amennyi

0: csak igazi mai sláger, mely búcsúzunk ma estére DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG.
1: Én azzal köszönök el tőletek, hogy a jövő héten 4 fellépésem lesz. Pénteken egy privát bulin kezdek, és onnan megyek Bogásra, ahol pár hete egyszer már voltam, de ezen a hétvégén lesz a kamionos találkozó, és ilyenkor rengetegen szoktak lenni a településen. Szombaton pedig egy önkormányzati rendezvényen zenélek Monori Erdőn, és onnan jövök fel Budapestre, ahol a Bad Beach White Classic Partin zenélek. Bővebb információ rajongói oldalamon a Facebookon.
0: Én DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy minden eredeti valódi elérhető a DJ Junior videócsatornán. Július 10-én szombaton jön a Day by Day, az új dalom videoklipje a YouTube csatornára, és a hivatalos megjelenés szert a világon. Ezen kívül jövő héten a Hanvaival leszünk itt párba, viszont én pénteken elutazom, azt kell mondjam, hogy elmegyek Olaszba, és több mint egy hétig nem leszek, nem találkozom senkivel, jól fogom érezni magam. Szevasztok!
2: Ha abból indulunk ki, hogy egy fellépés egy órás, akkor nekem jövő héten 54 fellépésem lesz, mert lesz, hogy 50 órás kinézve
0: voltunk.
2: És hogyha végeztem ezzel valamikor csütörtökön este, akkor Balatonfűzfőre megyek ugye bobozni, aztán Túrkeves, szombaton pedig Balatonfüred, és lehet, hogy még a végén meghúzom itt a fővárosban is. Hát tessék csatlakozni bárhol, mert egyébként lesz a Guinness Rekord kísérletről TikTok live is. Én ezzel búcsúzom, szavaztok!
1: Illetve Charles D. Veszka

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél.
0: Felkészültél.
1: Védj egy nagy levegőt.
0: Védj egy nagy levegőt.
1: Egész magyarul.

itt a rádióban, de klubban és fesztiválon is megállja a helyét. Egy kicsit pattogós, tech-house-os alap, mégis van benne egy nagyon jó kis fényesség, amitől tényleg tud működni a nagy színpadoknál is. Ez Benja és a Camalillo Closer. Gyere kicsit közelebb, ez a World is My Radio Show.

0: úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél.
0: Felkészültél.
1: Végy egy nagy levegőt.
0: Végy egy nagy levegőt.
1: Egész

0: megyünk tovább. Hello mindenkinek, nagyon jól fogtok szórakozni, ha továbbra is minket hallgattok, ezt garantálom. Mint egy buli, olyan velünk ma is a World is Mine Radio Show. Vilkox, menjünk tovább.
1: Amivel indítani fogom az órát, az Hypaton és az Out of My Head. Itt a rádió egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Ez a Lokko Lokko.
1: Teljesen véletlenül hallottam, kiszivárgott egy adat, hogy mennyit költöttek a következő zenének a befuttatására. Hát elég, ha csak annyit mondok nektek, hogy azért egy magyar producernek, egy magyar előadónak a zenéjére a tizedét se költik el. Ennek ellenére szerencsére sok sikeres dalról tudunk beszámolni. Ez egy tipikusan olyan sláger, amit eldöntöttek, hogy az lesz. És hát működik is, valljuk be őszintén, ugyanis nagyon jól sikerült. Gordó és a Lokko, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show.

készítettünk közösen, többek között az ő nagy sikerű lavandájának az ötlete is egy picikét tőlem is származik, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen jót ment vele az egy jó kis cimborám. Ezt a tracket is együtt készítettük, ő küldte nekem az éneknek az ötletét, és mondtam, hogy basszus, ez nagyon-nagyon jó téma, ehhez kell egy jó kis dörgős alapot készíteni. Így született meg a közös trackünk Mavóval, a What Can I Do. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Bird is My Radio Show-ban.

0: is minket hallgatni. Isteniek lesznek a zenék a következő egy órában is. Gyors helycsere a lemezjátszóknál. És jön Bricklék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél.
1: Felkészültél.
2: Védj egy nagy levegőt.
1: Védj egy

0: zseniális zenékre számíthatok nálunk a következő egy órában, és innentől ezeket Bricklék válogatja. Hello Bricklék, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenéhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixemben. Elsőként érkezik Robin Schulz és Szigala slágere, az AM2PM, itt a Bőriz Már Idiósóban a Rádió 1-en.

0: közös dolban, ez volt a Save Me Tonight. A World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, Brick Lake a lemezjátszóknál, és maradunk a friss megjelenéseknél.
1: Érkezik Alex Kenji Bambolé című zenéje, az olasz producer egy tüzes groove-os house tracket hozott, ami mediterrán hangulatával azonnal fel.

0: van vasárnap este. Nabréklék, nézzük, hogy mi érkezik most itt a legvégén.
1: Zárásként egyébként a kanadai producer ikonikus lágerét hoztam el, Deadmau5 brazil című zenét, így a nyár alkalmával annyira passzol hozzá. Igazi nyugtató, csillesi, kiülsz az éjszakába, vagy akár csak egy vízpartra, és ott ellazulsz. Ezzel zárom a mai mixemet. Legyetek rosszak, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
0: Mára tehát ennyi. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: elmesélte nekem a Rádió 1 születésnapi fesztiválon a backstage-ben, a fellépés előtt, hogy ő pont abban a klubban kezdett DJ-zni, ahol Tiesto, és amikor ezt elmesélte a karrierje kezdetén Tiestónak, Tiesto, mint egy ilyen támogató keresztapa, nagyon sokat segített az ő karrierjében is. Hozom már is szemfeltet, ez a Heart Like Mine, amit nagyon-nagyon szeretünk tőle.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, izmos DJ folytatásban Joel Corey, aki megtáncoltatta már a Rádió 1-eseket élőben a Budapest Parkban egy születésnapi fesztiválunkkal korábban, és hát mondtam, hogy régebben mindig vitte a fellépésekre az anyukáját, de most már a párját viszi magával. Na most megnyugodtam, mert hogy posztolt nem olyan rég egy fotót, hogy vidd az anyukádat a munkahelyedre, hét van, és az anyukája ott van vele a DJ-szetteken, de az új asszony is. Ez

igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagy-Britanniából hozom Rayt, a fantasztikusan tehetséges énekesnőt, dalszerzőt, producert, nem tudom hány titulusa van még. Nem tudom, hogy az aktuálisan készülő új dalait hol tárolja jelenleg, de biztos, hogy tanult a tavalyi esetből, amikor is

gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most egy fiatal olasz DJ producer a folytatásban Hypoton, akit nagyon-nagyon megkedvel David Guetta, egy műfajnak köszönhetően, ez pedig a Future Rave, ami nem csupán egy zenei stílus, hanem egy tudatosan felépített híd a mainstream, EDM és az underground techno sötétebb világa között, és hát ebben a stílusban is készített dalokat Hypoton. Itt kezdődött az ő barátságuk, most ezt a dalt nagyon szeretjük tőle. Jön az Out of My Head.

összehozó Rádió 1-es kedvenc Bibi Rexha, Faithless és a New Religion. 36 éves jelenleg, a brooklyni születésű, egyébként albán felmenőkkel rendelkező sztár. Olyan slágereket írt, mint a Monster, az Eminem és Rihanna dal, de készített dalokat Selena Gomeznek, Nick Jonasnak, együtt dolgozott Dolly Partonnal, Snoop Dogg-gal, Cardi B-vel, Pitbull-al, és 5 olyan dala van, amit több mint 1 milliárdszor streameltek, köztük van például az I'm Good, ugye a David Guetta-val közös egykori top 500 nyertes dal. Ez pedig az aktuális kedvenc, Bibi Rexha-tól és a Faithless-től a New Religion.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.